90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Ingyenes szűréseket szerveznek dohányosoknak, megnyitják a pesti alsó rakpartot az autósok előtt, szeles időnk lesz. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Életet menthet az az ingyenes szűrőprogram, amelyet az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet indított a tüdőrák korai felismerésére. Mivel a betegség kezdeti stádiumban szinte egyáltalán nem okoz tüneteket, a megelőzés kulcsfontosságú. Hogy kiket várnak a vizsgálatra, arról Bogos Krisztinát, az intézet főigazgatóját kérdeztük.
2: Akik fokozott kockázatúnak számítanak, még a tünetmentes állapotban fontos, hogy megjelenjenek ilyen szűrővizsgálat, a rizikócsoportba tartozókat várjuk elsődlegesen, 50 és 74 év közötti aktív dohányosokat, akik legalább 15 évig rendszeresen dohányoztak, azok is, akik letették már, de erős dohányosok voltak. A betegség kialakulásának ez a legfőbb rizikó tényezője, nagyon fontos a korai felismerés.
1: Visszáll az autós forgalom a pesti alsó rakparton, közölte a Budapest Városháza. A nyári lezárás ezzel véget ért, hétvégenként azonban továbbra is korlátozzák a gépjármű forgalmat. Péntek estétől hétfő hajnalig az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakaszt ismét a gyalogosok és a kerékpárosok használják. Hétköznapokon ezen a részen is zavartalanul közlekedhetnek majd az autósok. Nyílt pályázaton keresik a fővárosi és 9 megyei kormányhivatal új vezetőjét. A kormány megbízotti tisztségre szeptember 25-ig várják a jelentkezőket. A pályázókat egy 5-tagú bizottság értékeli szakmai felkészültségük, vezetői szemléletük és a térségre kidolgozott koncepciójuk alapján. Október 1-től a megnevezések is változnak. A vármegye helyett ismét a megye, a főispán helyett pedig a kormány megbízott lesz a hivatalos elnevezés. Kezdődik a latin-amerikai filmnapok. Szerdától egy héten keresztül 7 ország 12 filmje látható a budapesti Urániában. A művek a térség változatos tájaira kalauzolják a nézőket Riótól, az Andok erdején át a dél-amerikai bányavárosokig. Az alkotásokat eredeti nyelven, magyar felirattal, többségüket egyetlen alkalommal vetítik. Általában több órás napsütésre lehet számítani felhő átvonulásokkal, futózáporok főleg északkeleten fordulhatnak elő. Az északnyugati szél több felé megerősödik, néhol viharossá is fokozódhat. A hőmérséklet csúcsértéke 18 és 24 fok között várható. Holnap napos felhős időben csak elszórtan lehet zápor. Nagy területen lesz erős, néhol viharos az északnyugati szél. Reggel 8-13, délután 16-20 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelése.

felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díj, a karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.
1: Ülöm elém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
2: Ingyenes szűrések az Alzheimer világnapon Fehérváron. A zentai diákjai lettek a legmobilisabb osztály. Vegyes képet mutat az idei méz szezon. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Ingyenes egészségügyi vizsgálatokkal várják ma az érdeklődőket Székesfehérváron, az Alba Pláza előtti téren. Az Alzheimer világnaphoz kapcsolódó eseményre hazánk legnagyobb mobil diagnosztikai központja érkezik, amely mintegy 50 féle szűrésre ad lehetőséget. Egyebek mellett speciális labor, szív- és érrendszeri vérszegénység, vashiány, véroxigén és többféle látásvizsgálatot végeznek, közölte a város oldala. Emellett 3D-s anatómiai mozisátor és látványos bemutatók is szerepelnek a kínálatban. Az Országos Papi Otthon munkatársai a demencia felmérését segítő vizsgálatot tartanak a helyszínen. A kezdeményezés, a megelőzés, a korai felismerés és a tünetek mielőbbi kezelésének fontosságára hívja fel a figyelmet. Magyarországon mintegy 250 ezer ember él demenciával, az érintettek száma pedig a hozzátartozókkal együtt meghaladja az 1 milliót. A nap folyamán legfeljebb 112 embert tudnak fogadni. 6 csapat mérte össze tudását és ügyességét a legmobilisabb osztály címért Székesfehérváron. Az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódó vetélkedőn az 5.-8. évfolyamos diákok közlekedési és környezetvédelmi feladatokat oldottak meg, valamint különleges kerékpárokat, rollereket, görkorcsolyákat és gördeszkákat próbáltak ki, közölte a FEOL. A versenyt a Zentai úti általános iskola tanulói nyerték. Második lett a Teleki Blanka gimnázium és általános iskola zöld hullám együttese, míg a harmadik helyen a Németh László általános iskola legend csapata végzett. A győztesek egy éven át viselhetik a legmobilisabb osztály címet. Életet menthet az az ingyenes szűrőprogram, amelyet az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet indított a tüdőrák korai felismerésére. Mivel a betegség kezdeti stádiumban szinte egyáltalán nem okoz tüneteket, a megelőzés kulcsfontosságú. Hogy kiket várnak a vizsgálatra, arról Bogos Krisztinát, az intézet főigazgatóját kérdeztük.
3: Akik fokozott kockázatúnak számítanak még a tünetmentes állapotban, fontos, hogy megjelenjenek ilyen szűrő vizsgálaton. A rizikócsoportba tartozókat várjuk elsődlegesen, 50 és 74 év közötti aktív dohányosokat, akik legalább 15 évig rendszeresen dohányoztak, azok is, akik letették már, de erős dohányosok voltak. A betegség kialakulásának ez a legfőbb rizikó tényezője, nagyon fontos a korai felismerés.
2: Székesfehérvár adott otthont a 22. országos népmese konferenciának. A háromnapos eseményre több mint 100 mesemondó pedagógus, könyvtáros, múzeumpedagógus és népművelő érkezett az ország számos pontjáról. Számolt be róla a város oldala. Az idei találkozó középpontjában a népmese és az emberi jelenlét szerepe állt a mesterséges intelligencia korában. Előadásokon, kerekasztal beszélgetéseken, valamint műhelymunkákon járták körül a személyes kapcsolódás jelentőségét, valamint a történetek közösségformáló erejét. Közösen dolgozták ki a Mese velünk maradt című fehérvári szakmai kiáltványt és nyilatkozatot az élőszavas mesélés védelmében. A konferencián a városban tanulmányútra érkezett lengyel testvérvárosi delegáció is részt vett. Háromnapos gyermeksürgősségi konferenciának adott otthont Székesfehérvár. A jubileumi 10. kongresszuson a hazai rendszer helyzetét, fejlesztési lehetőségeit és hátterét tekintették át. A tanácskozás célja új protokollok kialakítása és a döntéshozóknak szánt szakmai javaslatok megfogalmazása volt. Elhangzott, hogy az elmúlt években jelentős fejlődés történt ezen a területen, ugyanakkor az ország egyes részein továbbra sem egységes a sürgősségi ellátás. A székesfehérvári kórházban 2003 óta működik gyermeksürgősségi osztály, ahol évente mintegy 2000 beteget látnak el. Leggyakrabban hányással, gégegyulladással vagy különböző balesetek miatt kerülnek be a gyermekek, 80%-uk pedig 24 órán belül hazamehet, tájékoztat az FMC. Arról is szó esett, hogy a súlyosabb állapotú gyermekeket mielőbb megfelelő centrumokba kell eljuttatni, ehhez pedig az Országos Mentőszolgálat közreműködésére is szükség van. Bár itt az ősz, a szúnyog szezonnak nincs vége. A vérszívók továbbra is támadnak, sőt bizonyos inváziófajok most élik a legintenzívebb időszakukat. Vajon hozzá kell szokni, hogy a szúnyogok egész évben velünk maradnak? Kemenesi Gábort, a Virológiai Nemzeti Laboratórium igazgatóját kérdeztük.
4: Túlzás, hogy hozzászokjunk egész évben, hiszen azért telünk még van, ha nem is olyan, mint régen, amit megszoktunk, de az is tény, hogy több olyan inváziós idegenhonos szúnyogfajunk is van, már az ázsiai tigris szúnyog talán a legismertebb, aminek egyébként éppen ez a szeptember-október a csúcs szezonja. Tehát egészen furcsa módon, amikor már ez az indián nyár első hidegfrontok megérkeznek, ebből a szúnyogból van így érzetre a legtöbb, legalábbis azokon a területeken, amiket már meghódított, és inváziós faj révén továbbra is hódítja az újabb és újabb területeket, meg tudják keseríteni ezeket az őszi estéket még most is.
2: Ma kezdődik Fejér megyében a 15. őszi civil véradás, amely szeptember 24-éig három helyszínen várja az önkénteseket. Elsőként Székesfehérváron a Kodolányi János Egyetem technikaháza épületében lehet vért adni, tájékoztat a város oldala. A kezdeményezéshez civil szervezetek, közösségek, munkahelyek és magánszemélyek egyaránt kapcsolódhatnak. A sorozat szerdán Móron az Erzsébet téri művelődési házban folytatódik, csütörtökön pedig Sárbogárdon a József Attila művelődési házban zárul. Ehhez személyi igazolványra, lakcím és tajkártyára van szükség. Egyetlen véradással akár három beteg gyógyulását is segíthetjük. Vegyes képet mutat az idei mészszezon. Bár egyes fajtákból az átlagosnál is több termett, mégsem felhőtlen az öröm. A nyári szélsőséges időjárás ugyanis több milliárd forintos bevétel kiesést okozott. Mondta a rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
5: Iszonyatos aszály és hőkupola miatt mi méhészek nem gondoltuk, hogy a természet csodára képes, és repcéből, akácból, hársból átlag-átlag fölötti termés lett az országban. A napra forgó viszont hiába bírja forróságot, az aszályt már nem bírta, nem mézett. Körülbelül harmada lett egy átlagos jobb termésnek, 10-12 ezer tonna esett ki az országos méztermésből, ez forintosítva a nagybani áron 8-10 milliárd forinttal kevesebb árbevételt jelent a magyar méhészeknek.
2: Gárdony ismét csatlakozik a Teszed országos akcióhoz. Október 18-án három találkozási pontról indulhatnak az önkéntesek, a Vörösmarty és a Határ utca kereszteződésétől, a polgármesteri hivataltól, valamint a Vasút utcai büfésor végétől, írja a település közösségi oldala. A szemétszedéshez kesztyűt, zsákot és kötözőanyagokat biztosítanak. Csak olyan hulladék gyűjthető, amely kézzel biztonságosan felszedhető és elszállítható. Építési törmelék, festék, gyógyszer, autóalkatrész, elektronikai berendezés, gumiabroncs, bútor és zöld hulladék nem kerülhet a zsákokba. Jelentkezni október 15-éig lehet a választott találkozási pont és a létszám megjelölésével. Az idősek világnapját ünneplik október 2-án Gártonyban. A Nemzedékek Házában vendéglátással, óvodások műsorával, népdalokkal, meglepetés vendéggel, valamint zenével és tánccal várják a város szépkorú lakóit, írja a település közösségi oldalán. Az eseményre ingyenes buszkülönjárat közlekedik, Dénnyés és Gárdony érintésével, majd a rendezvény végén. Ugyanezen az útvonalon viszi vissza az utasokat. Az idősek világnapját ünneplik október 2-án Gártonyban. A Nemzedékek Házában vendéglátással, óvodások műsorával, népdalokkal, meglepetés vendéggel, valamint zenével és tánccal várják a város szépkorú lakóit, írja a település közösségi oldalán. Az eseményre ingyenes buszkülönjárat közlekedik, Dénnyés és Gárdony érintésével, majd a rendezvény végén. Ugyanezen az útvonalon viszi vissza az utasokat. Szeles, hűvösebb napokkal indul a hét térségünkben. Ma egy átvonuló hidegfront miatt többfelé megerősödhet a légmozgás, napközben 20 fok körül alakul a hőmérséklet. A következő napokban csapadék szerdáig csak elvétve fordulhat elő. Reggelente már 10 fok alá is hűlhet a levegő. Eleinte az átlagosnál alacsonyabb értékekre számíthatunk, később viszont enyhülés jön. A kilátások azonban még bizonytalanok.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Hello, jó reggelt kívánok! Szeptember 21-én hétfőn pontosan annyi nap, ahány kiskutya, 101 nap van hátra a 2026-os évből. Isten éltesse a névnapos Mátékat, Mirellákat és a szülinaposokat, hívható SMS Viber 0620 5555 155. Hétfő is van, meg hidegfront is, úgyhogy nem nagyon érezzük a bugit. I don't feel like dancing, a Scissor Sisters kezd. Max M. Levente vagyok. Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Legyünk hálásak, ma van a Hála világnapja, illetve az Alzheimer kóré is, a demenciával élőkért és a figyelemfelhívásért felelős nap, amely 1994 óta létezik. Jó reggelt, jó hetet kívánok, jó utat annak, aki már elindult. Ha van közlekedési hír, várom 0620 55 55

0: Last FM, ha a legjobb zenék. Hideg fronttal indul a hét. Erős szélre, 18, maximum 24 fokra, felhőkre, napsütésre kell készülni a mai hétfőn. A legfrissebb hírek végén még több időjárás, aztán a The Corrs zenél. Szóla Brett lesz nem sokára.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Ma kezdődik az őszi civil véradás. Az entai diákjai lettek a legmobilisabb osztály. Szűrőprogramokkal segítik a tüdőrák korai felismerését. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Ma kezdődik Fejér megyében a 15. őszi civil véradás, amely szeptember 24-éig három helyszínen várja az önkénteseket. Elsőként Székesfehérváron a Kodolányi János Egyetem technikaháza épületében lehet vért adni, tájékoztat a város oldala. A kezdeményezéshez civil szervezetek, közösségek, munkahelyek és magánszemélyek egyaránt kapcsolódhatnak. A sorozat szerdán Móron az Erzsébet téri művelődési házban folytatódik, csütörtökön pedig Sárbogárdon a József Attila művelődési házban zárul. Egyetlen véradással akár három beteg gyógyulását is segíthetjük. Hat csapat mérte össze tudását és ügyességét a legmobilisabb osztály címért Székesfehérváron. Az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódó vetélkedőn az 5.-8. évfolyamos diákok közlekedési és környezetvédelmi feladatokat oldottak meg, valamint különleges kerékpárokat, rollereket, görkorcsolyákat és kördeszkákat próbáltak ki, közölte a FEOL. A versenyt a Zentai úti általános iskola tanulói nyerték. Második lett a Teleki Blanka Gimnázium és általános iskola Zöld Hullám együttese, míg a harmadik helyen a Németh László általános iskola Legend csapata végzett. A győztesek egy éven át viselhetik a legmobilisabb osztály címet. Életet menthet az az ingyenes szűrőprogram, amelyet az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet indított a tüdőrák korai felismerésére. Mivel a betegség kezdeti stádiumban szinte egyáltalán nem okoz tüneteket, a megelőzés kulcsfontosságú. Hogy kiket várnak a vizsgálatra, arról Bogos Krisztinát, az intézet főigazgatóját kérdeztük.
2: Akik fokozott kockázatúnak számítanak még a tünetmentes állapotban, fontos, hogy megjelenjenek ilyen szűrővizsgálaton. A rizikócsoportba tartozókat várjuk elsődlegesen, 50 és 74 év közötti aktív dohányosokat, akik legalább 15 évig rendszeresen dohányoztak, azok is, akik letették már, de erős dohányosok voltak. A betegség kialakulásának ez a legfőbb rizikó tényezője, nagyon fontos a korai felismerés.
1: Szeles, hűvösebb napokkal indul a hét térségünkben. Ma egy átvonuló hidegfront miatt többfelé megerősödhet a légmozgás, napközben 20 fok körül alakul a hőmérséklet. A következő napokban csapadék szerdáig csak elvétve fordulhat elő. Reggelente már 10 fok alá is hűlhet a levegő. Eleinte az átlagosnál alacsonyabb értékekre számíthatunk, később viszont enyhülés jön. A kilátások azonban még bizonytalanok.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, ha a legjobb zenék. Szeptember 21-e van, hétfő. Holnap után lesz az őszi napi egyenlőség, a hét pedig hidegfronttal indul, elszórtan esőt, záporokat, néhol zivatarokat hoz a front, sok helyen erős szél is fúj, 10-18 fok van most, 18-24 fok között alakul a napközbeni maximum. Közben jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből, Madonna feldolgozása Matt House-tól Like a Prayer, Madonna pedig egy percig sem pihen. 23 évvel azután, hogy utoljára felkavarta az állóvizet az MTV díjátadó gálán, várhatóan ismét színpadra lép.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: És a 90-es és 2000-es évek, de főleg a 90-es évek egyik nélkülözhetetlen eszközével. Akkoriban már kezdtek elterjedni a táskaméretű mobiltelefonok, de többnyire még a vezetékes hálózatot használtuk, és hát ha az ember nem volt otthon, akkor ugye bekapcsolt az üzenetrögzítő. Ezt a tematikát járja majd körül a De La Soul dala hét után, szól a Ring Ring Ring.
2: Hey, how you doing? Sorry you can't get through, but what's your name and your number? And I'll
1: és jön Horváth Tamás is.
3: Fehér holló, repül a túlvelet.
1: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Nyerő pillanatok a Blikben most 3 millió forint össznyereménnyel. Játsszon SMS-ben a napi 50 és a heti extra 100 ezer forintért, vagy küldje be a Blikben található szelvényt, és nyerje meg a fődíjat vagy a további nyereményt. Nyerő pillanatok. Keresse a Blikben, a Blikket pedig az újságárusoknál.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Ázsia szépségei felfedezésre várnak. Az OTP Travel utazásain életre szóló élmények hívják az évezredes hagyományok és a modern világ találkozásánál. Álmai utazását megtalálja az OTP Travel utazási iroda változatos kínálatában, Székesfehérvári irodánkban, Várkörút 54. Utazzon az ázsiai utazások szakértőjével.
6: MG modellek már 5.999.000 forinttól az Ivanicsnál. Kényelmes, praktikus és sokoldalú, hogy minden helyzetben számíthass rá. Munkába, hétvégére, hosszabb utakra, vagy akár a családi kalandokhoz. Az MG készen áll. Fedezd fel az MG világát az Ivanicsnál. Székesfehérvár, Palánkai út 7, ivanics.hu. Ne fűsd az utcát. Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot. Ungarocel.hu.
7: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
8: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
7: A Mohus szerződéses partnere. Nagyautóbontó.hu.
0: Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
9: A milleniumi vagy ezredéves emlékművet a székesfehérváriak csak háromágúként szokták emlegetni. 1972-ben a város alapításának ezredik évfordulóján állították fel. Az öreg hegy második legmagasabb pontján áll, amelyet felállításakor nagyon vegyesen fogadott a lakosság. A monumentális emlékmű 30 méter magas. A három darab dőlt, egyenként 8 tonnás, 32 méteres alumínium oszlop az emlékmű központjából közös pontból indul ki. Az oszlopokat hatalmas gyűrű veszi körül, amely 28,5 méter kerület. Ezen 120 Fehérvárhoz kötődő történelmi alak, tárgy és jelkép stilizált domborműve látható. Ezek Kalló Viktor szobrász művész alkotásai. Az oszlopok Székesfehérvár három történelmi fordulópontjának szimbólumai. Ez pedig a Géza fejedelem által történt alapítás, az oszmán uralom alóli felszabadulás és a II. Világháború véget érése. A kompozíciót Skoda Lajos építész álmodta meg.
0: Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
9: A 7-7 Játékmúzeum Székesfehérvár történelmi belvárosában található a Hímerfont Karaffa épülettömbben. Két állandó kiállítása, két fő részből áll, Moskovszki Éva és édesanyja Auer Erzsébet Európa szerte elismert játékgyűjteményéből és Réber László grafikai hagyatékából. A babaszobákban több ezer miniatűr játékeszköz található, amellyel képet kaphatunk a 18.-19. századi polgári élet mindennapjaiból, és megismerhetjük a porcelánbabák különféle típusait is. A játékbabák híres európai gyárakban készültek, és szinte mindegyiknek van neve. Megszerzésükhöz pedig érdekes történetek vagy legendák kapcsolódnak. Az állandó kiállítás a Hímerház Oskola utcai szárnyában két szinten látható. Az egyik legértékesebb darab a gyűjteményben egy Napóleon korából való pólyás. A legújabb darabok az 1930-as években készültek, míg a legrégebbi babák és játékok az 1700-as évekből valóak.
0: Best FM. A legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
10: Ingyenes szűrések az Alzheimer világnapon Fehérváron. Közös ünneplése várják a szépkorúakat Gárdonyban. Ősszel sem ér véget a szúnyog szezon. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Ingyenes egészségügyi vizsgálatokkal várják ma az érdeklődőket Székesfehérváron, az Alba Pláza előtti téren. Az Alzheimer világnaphoz kapcsolódó eseményre hazánk legnagyobb mobil diagnosztikai központja érkezik, amely mintegy 50 féle szűrésre ad lehetőséget. Egyebek mellett speciális labor, szív- és érrendszeri vérszegénység, vashiány, véroxigén és többféle látásvizsgálatot végeznek, közölte a város oldala. Emellett 3D-s anatómiai mozisátor és látványos bemutatók is szerepelnek a kínálatban. Az Országos Papi Otthon munkatársai a demencia felmérését segítő vizsgálatot tartanak a helyszínen. A kezdeményezés, a megelőzés, a korai felismerés és a tünetek mielőbbi kezelésének fontosságára hívja fel a figyelmet. Magyarországon mintegy 250 ezer ember él demenciával, az érintettek száma pedig a hozzátartozókkal együtt meghaladja az 1 milliót. Az idősek világnapját ünneplik október 2-án Gártonyban. A Nemzedékek Házában vendéglátással, óvodások műsorával, népdalokkal, meglepetés vendéggel, valamint zenével és tánccal várják a város szépkorú lakóit, írja a település közösségi oldalán. Az eseményre ingyenes buszkülönjárat közlekedik Dénnyés és Gárdony érintésével, majd a rendezvény végén ugyanezen az útvonalon viszi vissza az utasokat. Bár itt az ősz, a szúnyog szezonnak nincs vége. A vérszívók továbbra is támadnak, sőt bizonyos inváziófajok most élik a legintenzívebb időszakukat. Vajon hozzá kell szokni, hogy a szúnyogok egész évben velünk maradnak? Kemenesi Gábort, a Virológiai Nemzeti Laboratórium igazgatóját kérdeztük.
11: Túlzás, hogy hozzászokjunk egész évben, hiszen azért telünk még van, ha nem is olyan, mint régen, amit megszoktunk, de az is tény, hogy több olyan inváziós idegenhonos szúnyogfajunk is van, már az ázsiai tigris szúnyog talán a legismertebb, aminek egyébként éppen ez a szeptember-október a csúcs szezonja. Tehát egészen furcsa módon, amikor már ez az indián nyár első hidegfrontok megérkeznek, ebből a szúnyogból van így érzetre a legtöbb, legalábbis azokon a területeken, amiket már meghódított, és inváziós faj révén továbbra is hódítja az újabb és újabb területeket, meg tudják keseríteni ezeket az őszi estéket még most is.
10: Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Szeles, hűvösebb napokkal indul a hét térségünkben. Ma egy átvonuló hidegfront miatt többfelé megerősödhet a légmozgás, napközben 20 fok körül alakul a hőmérséklet. A következő napokban csapadék szerdáig csak elvétve fordulhat elő. Reggelente már 10 fok alá is hűlhet a levegő. Eleinte az átlagosnál alacsonyabb értékekre számíthatunk, később viszont enyhülés jön. A kilátások azonban még bizonytalanok.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hello, jó reggelt kívánok szeptember 21-én, hétfőn, Máté, Mirella napja van nekik, és a szülinaposoknak is sok boldogságot kívánok. Mindjárt a Destiny's Child és a Say My Name jön, most pedig az a kanadai sztár, akiről szülővárosában még pizzát is elneveztek. Avril Lavigne, hívható SMS, Viber 0620 55 55 155, Max Zeppelin vagyok.
8: Best

Jazz FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Szeptember 21-e, hétfő van. Ezen a napon 1235-ben Julianus barát domonkos szerzetes és három társa útnak indul Béla herceg megbízásából, hogy Konstantinápolyon és a Fekete-tengeren át eljussanak Magna Hungáriába, a keleti magyarok lakóhelyére. De ugyanezen a napon találta fel 1930-ban Johann Östermeyer a vakulámpát, a villanófényt. Egyelőre ennyi szeptember 21-éről, egy kicsit később még több, addig pedig sok jó zene. Rögtön a De La Soul-tól, most pedig Tayo Cruz-tól, Troublemaker a besten.

0: get back to you. Best FM, a legjobb zenék. Hideg fronttal indul a hét, erős szélre. Napközben 18-24 fok közötti maximumra készülhetünk. Részletek a hírek végén rögtön 7:30. Jó reggelt, a Sept és a Mucho Mambo jön mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Gyermeksürgősségi szakemberek tanácskoztak Székesfehérváron. Vegyes képet mutat az idei méz szezon. Iskolatörténeti kiállítás nyílik Velencén. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Háromnapos gyermeksürgősségi konferenciának adott otthont Székesfehérvár. A jubileumi 10. kongresszuson a hazai rendszer helyzetét, fejlesztési lehetőségeit és hátterét tekintették át. A tanácskozás célja új protokollok kialakítása és a döntéshozóknak szánt szakmai javaslatok megfogalmazása volt. Elhangzott, hogy az elmúlt években jelentős fejlődés történt ezen a területen, ugyanakkor az ország egyes részein továbbra sem egységes a sürgősségi ellátás. A Székesfehérvári kórházban 2003 óta működik gyermeksürgősségi osztály, ahol évente mintegy 2000 beteget látnak el. Leggyakrabban hányással, gégegyulladással vagy különböző balesetek miatt kerülnek be a gyermekek, 80%-uk pedig 24 órán belül hazamehet, tájékoztat az FMC. Arról is szó esett, hogy a súlyosabb állapotú gyermekeket mielőbb megfelelő centrumokba kell eljuttatni, ehhez pedig az országos mentőszolgálat közreműködésére is szükség van. Vegyes képet mutat az idei méz szezon. Bár egyes fajtákból az átlagosnál is több termett, mégsem felhőtlen az öröm. A nyári szélsőséges időjárás ugyanis több milliárd forintos bevétel kiesést okozott, mondta a rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
2: Iszonyatos aszály és tőkupola miatt mi méhészek nem gondoltuk, hogy a természet csodára képes, és repcéből, akácból, hársból átlag-átlag fölötti termés lett az országban. A napra forgó viszont hiába bírja a forróságot, az aszályt már nem bírta, nem mézett. Körülbelül harmada lett egy átlagos jobb termésnek, 10-12 ezer tonna esett ki az országos méztermésből, ez forintosítva a nagybani áron 8-10 milliárd forinttal kevesebb árbevételt jelent a magyar méhészeknek.
1: Iskola történeti kiállítás nyílik csütörtökön Velencén. A múltunk nyomában című tárlat a grófi szalonoktól az osztálytermekig idézi fel a régi idők világát, olvasható a település közösségi oldalán. A bemutatónak a Meszleny Weichheim kastély ad otthont. A helytörténeti egyesület által szervezett program ingyenesen látogatható. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Szeles, hűvösebb napokkal indul a hét térségünkben. Ma egy átvonuló hidegfront miatt többfelé megerősödhet a légmozgás, napközben 20 fok körül alakul a hőmérséklet. A következő napokban csapadék szerdáig csak elvétve fordulhat elő. Reggelente már 10 fok alá is hűlhet a levegő. Eleinte az átlagosnál alacsonyabb értékekre számíthatunk, később viszont enyhülés jön. A kilátások azonban még bizonytalanok.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: 21-e van, hétfő, Máté Mirella napja. Sok boldogságot az ünnepelteknek. 1931-ben ezen a napon született Larry Hagman, amerikai színész, Jockey Ewing a Dallasból. A mai napon született Bill Murray, amerikai színész, komikus, a Saturday Night Live gárdájának egykori tagja, olyan mozik sztárja, mint a Golfőrültek, a Szellemírtók vagy az Idétlen Időkig. A 1967-ben ezen a napon született Faith Hill, Grammy-díjas amerikai énekesnő, minden idők egyik legsikeresebb country sztárja. A 1972. szeptember 21 megszületett Liam Gallagher, angol énekes, az Oasis frontembere. És 1989-ben a mai napon született Jason Derulo és amerikai énekes, dalszerző, táncos. Még egyszer sok boldogságot az ünnepelteknek, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt, jó hetet kívánok! Szeptember 21-én hétfőn nem indul egyszerűen az élet a 11-es főúton. Tahitót falun, a Szentendrei úton, ahol a Szabadságtér közelében csőtörés miatt váltakozó irányban csak egy sávon halad a forgalom. Jó utat! Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Mindjárt 8 óra jönnek a friss hírek, a következő órában pedig meghallgatjuk majd a No Doubt dalát. És jön a Valmar Manuellel közös dala is. Hideg a víz és éget a nap, nem számít szombat vagy hétköznap. De mindenek előtt a friss hírek, aztán újból a legjobb zenék itt a Besten. Jó reggelt még egyszer!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
3: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Ne fűsd az utcát. Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot. Ungarocell.hu.
4: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
5: Randó Burger Székesfehérvár. Rendelj házhoz, kérd elviterre, vagy fogyassz helyben. Töltsd le appunkat, rendelj és fizess online webshopunkon. randoburger.hu.
6: MG modellek már 5.999.000 forinttól az Ivanicsnál. Kényelmes, praktikus és sokoldalú, hogy minden helyzetben számíthass rá. Munkába, hétvégére, hosszabb utakra, vagy akár a családi kalandokhoz. Az MG készen áll. Fedezd fel az MG világát az Ivanicsnál. Székesfehérvár, Palánkai út 7, ivanics.hu.
2: Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
7: A Szerb Ortodox templom, más néven a Palotavárosi templom, a székesfehérvári Szerb Ortodox Egyházközség temploma. A Palotavárosban, azon belül Rácvárosban található, így tévesen Rác templomként is szokták emlegetni. 1770 és 1780 között készült barokk stílusban. Belseje rendkívül gazdagon díszített, amely hazánkban egyedülálló. A város 1989-ben kapott egy Európa Nostra fődíjat, amelyet a templom körül található skanzen kialakításáért és a templom felújításáért adtak át. A templom tornyában egy kivételesen szép csengésű, körülbelül 300 kg-os harang található. Ezt valószínűleg a 19. században öntötték. A templom a 18. században több át- és újjáépítésen esett át, még végül az 1780-as években ismert külsejét 1980-ban teljes körűen felújították. A templom szomszédságában található a tájház, mely a szerb családok mindennapjait mutatja be.
2: Best FM, a legjobb zenék. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
7: A Szent Donát kápolna Öreghegy legmagasabb pontján áll, ami egyébként Fehérváron a második legmagasabb pont. Az az épület, amelyet ma látunk, a sajnos nem az eredeti, hiszen a régi kápolnát 1734-ben szentelték fel egy óriási török őrtorony tetején. Ezt a város visszafoglalása után lerombolták. A második világháború idején pedig meg is semmisült a gazdag barokk templom, a ma látható kápolna pedig 1993 és 94 között épült Schulz István tervei alapján. Itt eredetileg jezsuiták miséztek, a mindennapi gondozást pedig az öreghegyi remete végezte. 1777-ben Mária Terézia királynő létrehozta a székesfehérvári egyházmegyét, és a felosztatott jezsuita rend szőlőit az új püspökség birtokába adta. A hagyomány szerint Donát napján augusztus 7-én körmenetet vezettek ide a felsővárosból és a belvárosból is. A kápolna újjáépülése óta a Szent Donát ünnepet ismét minden évben megtartják.
2: Best FM, a legjobb zenék.
0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
8: Ma kezdődik az őszi civil véradás. Az entai diákjai lettek a legmobilisabb osztály. Szűrőprogramokkal segítik a tüdőrák korai felismerését. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Ma kezdődik Fejér megyében a 15. őszi civil véradás, amely szeptember 24-éig három helyszínen várja az önkénteseket. Elsőként Székesfehérváron a Kodolányi János Egyetem technikaháza épületében lehet vért adni, tájékoztat a város oldala. A kezdeményezéshez civil szervezetek, közösségek, munkahelyek és magánszemélyek egyaránt kapcsolódhatnak. A sorozat szerdán Móron az Erzsébet téri művelődési házban folytatódik, csütörtökön pedig Sárbogárdon a József Attila művelődési házban zárul. Egyetlen véradással akár három beteg gyógyulását is segíthetjük. Hat csapat mérte össze tudását és ügyességét a legmobilisabb osztály címért Székesfehérváron. Az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódó vetélkedőn az 5.-8. évfolyamos diákok közlekedési és környezetvédelmi feladatokat oldottak meg, valamint különleges kerékpárokat, rollereket, görkorcsolyákat és gördeszkákat próbáltak ki, közölte a FEOL. A versenyt a Zentai úti általános iskola tanulói nyerték. Második lett a Teleki Blanka Gimnázium és általános iskola Zöld Hullám együttese, míg a harmadik helyen a Németh László általános iskola Legend csapata végzett. A győztesek egy éven át viselhetik a legmobilisabb osztály címet. Életet menthet az az ingyenes szűrőprogram, amelyet az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet indított a tüdőrák korai felismerésére. Mivel a betegség kezdeti stádiumban szinte egyáltalán nem okoz tüneteket, a megelőzés kulcsfontosságú. Hogy kiket várnak a vizsgálatra, arról Bogos Krisztinát, az intézet főigazgatóját kérdeztük.
9: Akik fokozott kockázatúnak számítanak még a tünetmentes állapotban, fontos, hogy megjelenjenek ilyen szűrő vizsgálaton. A rizikócsoportba tartozókat várjuk elsődlegesen 50 és 74 év közötti aktív dohányosokat, akik legalább 15 évig rendszeresen dohányoztak, azok is, akik letették már, de erős dohányosok voltak. A betegség kialakulásának ez a legfőbb rizikó tényezője, nagyon fontos a korai felismerés.
8: Szeles, hűvösebb napokkal indul a hét térségünkben. Ma egy átvonuló hidegfront miatt többfelé megerősödhet a légmozgás, napközben 20 fok körül alakul a hőmérséklet. A következő napokban csapadék szerdáig csak elvétve fordulhat elő. Reggelente már 10 fok alá is hűlhet a levegő. Eleinte az átlagosnál alacsonyabb értékekre számíthatunk, később viszont enyhülés jön. A kilátások azonban még bizonytalanok.
2: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék, jó reggelt, jó hetet kívánok, szeptember 21-e van, hétfő, az, hogy hétfő, az a forgalmon is látszik, elindultunk sokan iskolába, munkába, és itt-ott nem egyszerű, például baleset történt Oroszlány és környe között, így a csákvári elágazásnál a forgalmat megállították. Az M3-ason a 60 nyugat csomópont közelében felújítják a burkolatot, az 53-as és az 57-es kilométer között. A Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső és a leálló sávon haladnak a járművek, Budapest felé a belső sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelnek. A 11-es főúton Tahitótfalun, a Szentendrei úton a Szabadság tér közelében a 30-as kilométernél csőtörés miatt váltakozó irányú és egy sávon halad a forgalom, ami így hétfő reggel szintén fennakadást okoz. Jó utat! Ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re. Chocolate Puma, Always and Forever, ez a folytatás a Besten.
1: A 90-es és 2000-es

0: Best FM, a legjobb zenék. Szeptember 21-én hétfőn hidegfronttal indul a hét, ami a legtöbb helyen az országban azt jelenti, hogy erős szélre és hűvösebbre kell készülni, mint tegnap. 18-24 fok között alakul a maximum. Részletes időjárás jelentés a hírek végén. Mindjárt 8:30, jó reggelt! Kenny Dope és a The Bucketheads folytatja mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Ingyenes szűrések az Alzheimer világnapon Fehérváron. Közös ünneplése várják a szépkorúakat Gárdonyban. Ősszel sem ér véget a szúnyog szezon. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Ingyenes egészségügyi vizsgálatokkal várják ma az érdeklődőket Székesfehérváron, az Alba Pláza előtti téren. Az Alzheimer világnaphoz kapcsolódó eseményre hazánk legnagyobb mobil diagnosztikai központja érkezik, amely mintegy 50 féle szűrésre ad lehetőséget. Egyebek mellett speciális labor, szív- és érrendszeri vérszegénység, vashiány, véroxigén és többféle látásvizsgálatot végeznek, közölte a város oldala. Emellett 3D-s anatómiai mozisátor és látványos mutatók is szerepelnek a kínálatban. Az Országos Papi Otthon munkatársai a demencia felmérését segítő vizsgálatot tartanak a helyszínen. A kezdeményezés, a megelőzés, a korai felismerés és a tünetek mielőbbi kezelésének fontosságára hívja fel a figyelmet. Magyarországon mintegy 250 ezer ember él demenciával, az érintettek száma pedig a hozzátartozókkal együtt meghaladja az 1 milliót. Az idősek világnapját ünneplik október 2-án Gárdonyban. A Nemzedékek Házában vendéglátással, óvodások műsorával, népdalokkal, meglepetés vendéggel, valamint zenével és tánccal várják a város szépkorú lakóit, írja a település közösségi oldalán. Az eseményre ingyenes buszkülönjárat közlekedik Dénnyés és Gárdony érintésével, majd a rendezvény végén ugyanezen az útvonalon viszi vissza az utasokat. Bár itt az ősz, a szúnyog szezonnak nincs vége. A vérszívók továbbra is támadnak, sőt bizonyos inváziófajok most élik a legintenzívebb időszakukat. Vajon hozzá kell szokni, hogy a szúnyogok egész évben velünk maradnak? Kemenesi Gábort, a Virológiai Nemzeti Laboratórium igazgatóját kérdeztük.
2: Túlzás, hogy hozzászokjunk egész évben, hiszen azért telünk még van, ha nem is olyan, mint régen, amit megszoktunk, de az is tény, hogy több olyan inváziós idegenhonos szúnyogfajunk is van, már az ázsiai tigris szúnyog talán a legismertebb, aminek egyébként éppen ez a szeptember-október a csúcs szezonja. Tehát egészen furcsa módon, amikor már ez az indián nyár első hidegfrontok megérkeznek, ebből a szúnyogból van így érzetre a legtöbb, legalábbis azokon a területeken, amiket már meghódított, és inváziós faj révén továbbra is hódítja az újabb és újabb területeket, meg tudják keseríteni ezeket az őszi estéket még most is.
1: Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Szeles, hűvösebb napokkal indul a hét térségünkben. Ma egy átvonuló hidegfront miatt többfelé megerősödhet a légmozgás, napközben 20 fok körül alakul a hőmérséklet. A következő napokban csapadék szerdáig csak elvétve fordulhat elő. Reggelente már 10 fok alá is hűlhet a levegő. Eleinte az átlagosnál alacsonyabb értékekre számíthatunk, később viszont enyhülés jön. A kilátások azonban még bizonytalanok.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

elég, mert jó. Best FM, a legjobb zenék, jó reggelt kívánok, szeptember 21-e van, hétfő, hidegfronttal indul a hét, esőt, záporokat, néha zivatarokat is hoz, de a legtöbb helyen csak az élénk szél és a hűvösebb idő lesz jellemző. Mára 18-24 fok között alakul a maximum, holnap is marad a szeles idő, napsütéssel, gomoly felhővel, 16-22 fokkal, elszórtan futó záporokkal, néhol zivatarokkal. Közben itt egy újabb a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül jön Aswad és a Shine a Besten. Jó reggelt!

0: Kérd a hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt, jó hetet kívánok, 9 után lazulunk majd a Well Hello-val a rakparton.
2: Hányszor elmet bír még el a rakpart, most a kavicsok közé vinnélek magammal.
1: És Sheryl Crow-val is. All I Wanna Do, hívható SMS Viber 0620-5555-155. Ha dugó baleset van, várom az infót.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
4: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
3: A Mohus szerződéses partnere. nagyautóbontó.hu.
5: Fedezze fel az amerikai kontinens sokszínűségét az OTP Travel utazásain. Észak ikonikus nagyvárosai és nemzeti parkjai, Közép- és Dél-Amerika ősi birodalmai csak önre várnak. Álmai utazását megtalálja az OTP Travel utazási iroda változatos kínálatában. Székesfehérvári irodánkban, Várkörút 54. Utazzon az amerikai utazások szakértőjével.
6: Ne fűsd az utcát! Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot! Ungarocell.hu.
7: Miért fizetne többet? Székesfehérváron egyedülálló Andante gyártói akció az SC Home bútorszalonban. Most 10% azonnali kedvezményt adunk 16 típusú garnitúra minden összeállítására, egyedi rendelés esetén is. Figyelem, az akció és a kedvezményes árak kizárólag szeptember 30-áig érvényesek. Az akciós modelleket és a pontos árakat keresd az áruházban. Székesfehérvár, Széchenyi út 116.
0: A Best FM-en minden

0: a legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmrádió Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A Szent István Király Múzeum állandó kiállítása a Fekete Sas Patika Múzeum Székesfehérvár belvárosának főutcáján található, mely a gyógyszerész történetbe, illetve a város gyógyszerészetének múltjába enged betekintést. 1746 és 1971 között a város meghatározó gyógyszerészeti intézménye volt, amely először a jezsuita szerzetes rend fennhatósága alatt működött. A Fekete Sas első elődje az 1688-ban megalapított első patika volt, amit közvetlenül a török kiűzése után Szátori János pápáról érkezett patikus alapított. A patika többször gazdát cserélt, a jezsuita rend pedig végül 1745-ben vásárolta meg. A rend 1744-ben kezdte el építeni fehérvári rendházát a patika akkori épületével szemben. A kor egyik legnevezetesebb fafaragó mesterét, Baumgartner Bernátot kérték fel erre a munkára, aki a jezsuita templom és a rendház teljes berendezése mellett a patika bútorzatát is elkészítette. Ma is ezt láthatjuk az épületben.
0: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
2: Gyermeksürgősségi szakemberek tanácskoztak Székesfehérváron. Vegyes képet mutat az idei méz szezon. Iskolatörténeti kiállítás nyílik Velencén. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Háromnapos gyermeksürgősségi konferenciának adott otthont Székesfehérvár. A jubileumi 10. kongresszuson a hazai rendszer helyzetét, fejlesztési lehetőségeit és hátterét tekintették át. A tanácskozás célja új protokollok kialakítása és a döntéshozóknak szánt szakmai javaslatok megfogalmazása volt. Elhangzott, hogy az elmúlt években jelentős fejlődés történt ezen a területen, ugyanakkor az ország egyes részein továbbra sem egységes a sürgősségi ellátás. A székesfehérvári kórházban 2003 óta működik gyermeksürgősségi osztály, ahol évente mintegy 2000 beteget látnak el. Leggyakrabban hányással, gégegyulladással vagy különböző balesetek miatt kerülnek be a gyermekek, 80%-uk pedig 24 órán belül hazamehet, tájékoztat az FMC. Arról is szó esett, hogy a súlyosabb állapotú gyermekeket mielőbb megfelelő centrumokba kell eljuttatni, ehhez pedig az országos mentőszolgálat közreműködésére is szükség van. Vegyes képet mutat az idei méz szezon. Bár egyes fajtákból az átlagosnál is több termett, mégsem felhőtlen az öröm. A nyári szélsőséges időjárás ugyanis több milliárd forintos bevétel kiesést okozott, mondta a rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
3: Iszonyatos aszály és tőkupola miatt mi méhészek nem gondoltuk, hogy a természet csodára képes, és repcéből, akácból, hársból átlag-átlag fölötti termés lett az országban. A napra forgó viszont hiába bírja forróságot, az aszályt már nem bírta, nem mézelt. Körülbelül harmada lett egy átlagos jobb termésnek, 10-12 ezer tonna esett ki az országos méztermésből, ez forintosítva a nagybani áron 8-10 milliárd forinttal kevesebb árbevételt jelent a magyar méhészeknek.
2: Iskolatörténeti kiállítás nyílik csütörtökön Velencén. A Múltunk nyomában című tárlat a grófi szalonoktól az osztálytermekig idézi fel a régi idők világát, olvasható a település közösségi oldalán. A bemutatónak a Meszleny Weichheim kastély ad otthont. A helytörténeti egyesület által szervezett program ingyenesen látogatható. Híreink végén néhány szó várható időjárásról. Szeles, hűvösebb napokkal indul a hét térségünkben. Ma egy átvonuló hidegfront miatt többfelé megerősödhet a légmozgás, napközben 20 fok körül alakul a hőmérséklet. A következő napokban csapadék szerdáig csak elvétve fordulhat elő. Reggelente már 10 fok alá is hűlhet a levegő. Eleinte az átlagosnál alacsonyabb értékekre számíthatunk, később viszont enyhülés jön. A kilátások azonban még bizonytalanok.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello, jó reggelt kívánok! Szeptember 21-e, hétfő van, Máté Mirella napja, és van egy szakasza az M0-ásnak Pécel térségében, ahol mindkét oldalon a háromból két sáv lesz, na az most is torlódik egy rövid szakaszon, mielőtt ugye megszűnik az a bizonyos harmadik sáv. Ha dugó baleset van, várom az infót a 0620-55-55-155-re. Nem sokára Mary J. Blige, előtte még a Backstreet Boys, és Estelle is jön, most pedig Britney a Toxikkal. Maxim Levente vagyok, ez a
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, jó hetet, jó utat kívánok. Figyelem, Komárom, Esztergomban, Oroszlány és környe között összeütközött három autó és egy kamion, így a csákvári elágazásnál a forgalmat megállították. Dolgoznak az M7-esen Letenye felé Martonvásár és Kápolnásnyék között. A 36-os kilométer környékén a szalagkorlátot javítják, a belső sávot zárták le a torlódás, már 2-3 kilométer jó utat. Hívható SMS Viber 0650555155. A 90-es és 2000-es éveket most a Backstreet Boys hozza vissza.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: bűz még bennem. Én hagyom a dékjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki. Ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.
1: Még nem tudom, hol is a cél, és

Best FM a legjobb zenék. Ezekkel és hidegfronttal indul a hét. Szeptember 21-én hétfőn, nem sokkal 3:45 előtt. Jó utat kívánok, ha van közlekedési infó, várom. 0620 55 55 155, 18-24 fok, erős néha viharos szél, egy-egy futózápor és napsütés, illetve gomoly felhők. Ilyen a hét első napjának időjárása, és ilyenek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Most a Faithless jön Dido-val.

Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt, szeptember 21-e van, 1791-ben ezen a napon született gróf Széchenyi István, politikus, író, közlekedési miniszter és a legnagyobb magyar. De a mai nap Szent Máté, a könyvelők, az adószedők, a bankárok, a pénzügyőrök és a biztonsági emberek védőszentjének ünnepe is. És természetesen, mint minden nap itt a Besten, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereinek ünnepe is egyben. Úgyhogy jöjjön is egy újabb közülük Emily Sandétól a legjobb zenék között.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a vége a hétfő reggelnek, de délelőtt sem maradunk a legjobb ezredfordulós slágerek nélkül. Az időkerekét a Fats & Small-al is visszapörgetjük majd. Apropó pörgetés, az ezredforduló legnagyobb klasszik house trackjeit pörgeti majd a Night Shift-ben a házigazda White Boy 6-tól, 7-től pedig Lauer Christian a lemezjátszók mögött. Jó hetet kívánok, szeptember 21, hétfő, új hét, új napok, új lehetőség. Vár a holnap! Wolf Kati is jön, de csak is a legfrissebb hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Come on, yeah.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Ma kezdődik az őszi civil véradás. Az entai diákjai lettek a legmobilisabb osztály. Szűrőprogramokkal segítik a tüdőrák korai felismerését. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Ma kezdődik Fejér megyében a 15. őszi civil véradás, amely szeptember 24-éig három helyszínen várja az önkénteseket. Elsőként Székesfehérváron a Kodolányi János Egyetem technikaháza épületében lehet vért adni, tájékoztat a város oldala. A kezdeményezéshez civil szervezetek, közösségek, munkahelyek és magánszemélyek egyaránt kapcsolódhatnak. A sorozat szerdán Móron az Erzsébet téri művelődési házban folytatódik, csütörtökön pedig Sárbogárdon a József Attila művelődési házban zárul. Egyetlen véradással akár három beteg gyógyulását is segíthetjük. Hat csapat mérte össze tudását és ügyességét a legmobilisabb osztály címért Székesfehérváron. Az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódó vetélkedőn az 5.-8. évfolyamos diákok közlekedési és környezetvédelmi feladatokat oldottak meg, valamint különleges kerékpárokat, rollereket, görkorcsolyákat és gördeszkákat próbáltak ki, közölte a FEOL. A versenyt a Zentai úti általános iskola tanulói nyerték. Második lett a Teleki Blanka Gimnázium és általános iskola Zöld Hullám együttese, míg a harmadik helyen a Németh László általános iskola Legend csapata végzett. A győztesek egy éven át viselhetik a legmobilisabb osztály címet. Életet menthet az az ingyenes szűrőprogram, amelyet az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet indított a tüdőrák korai felismerésére. Mivel a betegség kezdeti stádiumban szinte egyáltalán nem okoz tüneteket, a megelőzés kulcsfontosságú. Hogy kiket várnak a vizsgálatra, arról Bogos Krisztinát, az intézet főigazgatóját kérdeztük.
2: Akik fokozott kockázatúnak számítanak még a tünetmentes állapotban, fontos, hogy megjelenjenek ilyen szűrő vizsgálaton. A rizikócsoportba tartozókat várjuk elsődlegesen 50 és 74 év közötti aktív dohányosokat, akik legalább 15 évig rendszeresen dohányoztak, azok is, akik letették már, de erős dohányosok voltak. A betegség kialakulásának ez a legfőbb rizikó tényezője, nagyon fontos a korai felismerés.
1: Szeles, hűvösebb napokkal indul a hét térségünkben. Ma egy átvonuló hidegfront miatt többfelé megerősödhet a légmozgás, napközben 20 fok körül alakul a hőmérséklet. A következő napokban csapadék szerdáig csak elvétve fordulhat elő. Reggelente már 10 fok alá is hűlhet a levegő. Eleinte az átlagosnál alacsonyabb értékekre számíthatunk, később viszont enyhülés jön. A kilátások azonban még bizonytalanok.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 101 nap, mint a hány kiskutya, mennyi van hátra 2026 végéig. Ma szeptember 21-e van, hétfő, Máté Mirella napja. Isten éltesse őket és a szülinaposokat is. Hello, 4 perc elmúlt 10, Maxim Levente vagyok. Nem sokára Whitney Houston George Michael-lel, előttük még a Spice Girls, most pedig Shrek és barátai táncolnak egy picit a Counting Crows dalára.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék a brit Fetzel Small Duo 99-es slágerével a március 22-én megjelent Turnaround-dal megy tovább a hétfő délelőtt, és bár az ezüst nem csillog olyan fényesen, mint az arany, azért a brit kislemezlista második helyezésének is örültek annó.

0: Best FM, a legjobb zenék. Friss közlekedési infók a 11-es főúton, Tahitót falun, a Szentendrei úton, a Szabadság tér közelében. Csőtörés miatt váltakozó irányban csak egy sávon halad a forgalom. Az M5-ösön Budapest felé Ócsánál hézakkijöntés miatt a külső sávot lezárták, a torlódás több mint 5 km, Újhartyánnál még le lehet térni a dugó előtt az 5-ös főútra. És nagy a torlódás az M1-esen is Budapest felé, a kiépített terelés külső sávjában a 35-ös és a 40-es kilométer közötti szakaszon. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szusszanunk egy picit, aztán jön a délelőtt utolsó órája, többek között a VIP-vel.
2: Keresem a lány.
1: És itt lesz a Jay-Z Beyoncé sztárpár is. Ha dugó baleset van, hívható SMS Viber 0620-55-55-155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
3: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nincs teendő, automatikusan érkezik a dízel támogatás, érdemes próbafűtést végezni a fűtési szezon előtt. Hideg front érkezett, hűvösebb lesz az idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Automatikusan érkezik a dízel támogatás. Az összesen 20 000 forintos segítséget nem kell külön igényelniük az érintetteknek, és bankszámlaszámukat sem kell bejelenteniük, közölte a NAV. A legfeljebb 150 lóerős kizárólag dízelüzemű járműveket üzemben tartó magánszemélyek 4 részletben kapják meg a pénzt idén. Az első 5 000 forintot szeptember 30-án küldik. Annak, akinek a NAV nem ismeri a számlaszámát, a postás kézbesíti majd az összeget. Ismét drágult egy kicsit a benzin, a 95-ös átlagára mára 1 forinttal emelkedett péntekhez képest, így 1 literért 636 forintot kérnek. A gázolajára nem változott, 1 liter átlagosan 709 forintba kerül. Érdemes időben felkészülni a fűtési szezonra. Hívjuk ki a kéményseprőket, és még a komolyabb hidegek előtt végezzünk próbafűtést, hogy ne akkor derüljön fény a hibára, amikor már befűtenénk, mondta rádiónknak Mukis Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: A fűtőeszközeinket évente egyszer érdemes szakemberrel megnézni. Ezek hőtermelő, jellemzően lánggal működő berendezések, hogyha rosszul működnek, abból lakástűz vagy szénmonoxid mérgezés is lehet. Érdemes megnézetni a kéményüket is. Aki társasházban él, annak nincsen külön feladata, ott automatikusan kimennek a kéményseprők. Viszont aki családi házban él, annak időpontot kell egyeztetnie az ingyenes kémény ellenőrzésre. Ilyenkor össze leterheltebbek a kéményseprők, így akik most szeretnének időpontot foglalni, azoknak lehet, hogy egy kicsit várniuk kell.
1: Rendhagyó programokkal, magyar szerzők műveivel ünneplik a színházak a Magyar Dráma Napját országszerte és a határon túl is. Szeptember 21-én Madách Imre az Ember tragédiája című művének 1883-as ősbemutatójára emlékezünk. A Magyar Dráma Napját 1984 óta ünnepeljük a Magyar Író Szövetség kezdeményezésére. Ilyenkor a magyarországi és a határon túli magyar drámairodalom értékeire hívják fel a figyelmet, az írókat pedig újabb művek megalkotására ösztönzik. A hideg front mögött ismét napos idő várható felhő átvonulásokkal. Leginkább az ország észak-keleti harmadában számíthatnak esőre, záporra, egy-egy zivatarra. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között alakul. Késő estére ebből 10-16 fok marad. Holnap is felhő átvonulásokra számíthatunk, általában sok napsütéssel, esetleg némi csapadékkal. A Dunántúlon és középen erős, néhol viharos lehet a szél. Délután 16-20 fokot mérhetünk odakint.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, indul a délelőtt utolsó órája a Finn Rasmus slágerével, In the Shadows, készül a Bieber, itt lesz Kim Mezel, a Jan Karcsán, Privel és a French Affair is. Szeptember 21, hétfő, Máté Mirella napja, sok boldogságot kívánok nekik és a szülinaposoknak is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, Maxim Levente vagyok.
0: Best

Ezt a FM a legjobb zenék, a 90-es évek legelejére tekerjük vissza az időkerekét. Jön a CNC Music Factory, Freedom Williams és Martha Walsh, Gonna Make You Sweat. A dal refrénje az Everybody Dance Now a popkultúra egyik legikonikusabb szállóigéjévé vált, hatalmas sláger lett és természetesen vezette a slágerlistákat a világ számos országában.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Slágerei.
2: You ready, B? Let's go get him.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Majoros Ritával és Jennifer Hudson Spotlight című dalával indul a hétfői Best délután. Jó étvágyat az ebédhez, Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Megint emelkedett a benzinára, sikeresen termesztenek növényeket a kínai űrállomáson. Már nem lesz hőség, de durva esők sem jönnek. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Nem csak a boltok polcain található termékeket vizsgálja a NÉBI, a szakemberek a teljes élelmiszerláncot ellenőrzik, a talajtól kezdve a vetőmagokon, növényvédőszereken és takarmányon át egészen a növényi és állati eredetű élelmiszerekig. A laboratóriumi vizsgálatok nagyságrendjéről Nagy Attila, a NÉBI élelmiszerlánc biztonsági laboratórium igazgatóságának vezetője beszélt a hatóság közösségi oldalán.
2: Az élelmiszerek kapcsán szerteágazó vizsgálatokat végzünk, minden típusú élelmiszert vizsgálunk, amely az asztalunkra kerül. A vizsgálataink körülbelül 30 ezer mintát jelentenek évente. Ezeket hatósági kollégáink ellenőrzés keretében különböző élelmiszer előállítóknál forgalmazásban vizsgálják, és az élelmiszer eredetű megbetegedés kapcsán akár magánszemélyek mintáit is vizsgáljuk.
1: Ismét drágult egy kicsit a benzin, a 95-ös átlagára mára 1 forinttal emelkedett péntekhez képest. Így 1 literért 636 forintot kérnek. A gázolaj ára nem változott, 1 liter átlagosan 709 forintba kerül. Elfogták az erzsébetvárosi gyilkosság feltételezett elkövetőit. A két férfit tegnap este Csepelen találták meg, közölte a BRFK. A tettesek péntek hajnalban a 7. kerületben egy 36 éves férfit támadtak meg, az egyikük megszúrta, az áldozat a helyszínen meghalt. Halálos áldozatai is vannak az éjszakai orosz légi támadásoknak Ukrajnában. Raktárakat, lakóházakat, bevásárlóközpontot és egy egyetemet is találat ért. Kijev megyében egy nő és 3 gyerek vesztette életét, Harkiv megyében 1 ember halt meg a csapásokban, és többen megsérültek. Salátát, sárgarépát, napraforgót, burgonyát és búzát is termesztenek a kínai űrállomáson. A Mennyei Palota nevű bázison összesen 14 növényfaj, több mint 20 fajtáját gondozzák sikeresen az űrhajósok. Ehhez hagyományos termőföldet is használnak, más növényeket talaj nélkül tápanyagban gazdag permettel nevelik. Búzából már be is takarítottak egy adagot. A cél az, hogy az űrben ne szoruljanak rá annyira a földi utánpótlásra. Felhők vonulgatnak, közben süthet a nap, esernyőre leginkább majd az ország észak-keleti harmadában lehet szükség. A szél többfelé megerősödik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között alakul. Késő estére ebből 10-16 fok marad. Holnap is felhő átvonulásokra számíthatunk, általában sok napsütéssel, itt-ott esetleg némi csapadékkal. A Dunántúlon és középen erős, néhol viharos lehet a szél. Délután 16-20 fokot mérhetünk odakint.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodaszép napot kívánok mindenkinek, könnyű akadályokat így hétfőre. Én Majoros Rita vagyok, töltsük együtt a mai délutánt is. Remélem, hogy ki tudták magukat pihenni a hétvégén. Ha nem így volt, akkor is választák a Best FM-et, hiszen itt szólnak a legjobb zenék, amivel vagy amikkel a hétfő délután is sokkal könnyebben kibírható. Úgyhogy Jennifer Hudsonon indulunk. Spotlight!
0: Best FM!

Budapest FM a legjobb zenék, Rúzsa Magdi és Lotfi Beginyári zápora után Dezső érkezik a Life-val, előtte pedig egy gyors kérdés. Hogy vannak, milyen volt a hétvége? Remélem, hogy ki tudta kapcsolódni egy picit. Most majdnem azt mondtam, hogy ezen az őszi hétvégén, de hát naptár szerint ősz volt, viszont az időnk azért egészen kellemes, ilyen késő nyári volt. Képzeljék, én egy gasztrofesztiválon jártam, és beszélgettem egy séffel nagyon sok mindenről, illetve elmondta nekem, hogy mi lehet az otthon készíthető menzate a titka. Mert hogy azt mondta ugye, hogy nyilván ez nagy üzemben készül leginkább, úgyhogy olyat soha nem fogok tudni sajnos készíteni, amilyet nem is tudom több száz literes edényekben, viszont nagyjából kiszámoltuk az arányokat, és ezt kísérletezgetem. Évek óta egyébként próbálom eltalálni az otthoni tökéletes menzate a titkát, remélem most aztán igazán rájövök erre, és hogyha akarják, beszámolok, mert hogy szokták kérdezni a hallgatók, hogy hogyan állok ezzel a kis kutatással, remélem most megvan a titkos recept. Egyébként tudom azt, hogy sokan nem ezt kérdezték volna meg a séfektől, hogy mi a menzate a titka, de én már tényleg régóta kutatom ezt, úgyhogy nagyon örülök mindig az információknak. Ha egyébként továbbra is van tipjük, akár teafilterre, akár bármi ízesítésre, akkor jöhet. Most szerintem így az őszi időben majd egy kiránduláshoz tökéletes lesz a menzatea. Na de a folytatásban tökéletes zenék is jönnek, amik garantáltam a hétfő délutánunkat. Egy kicsit megfűszerezik. Itt lesz majd a Depeche Mode, jön Heinz Gábor Biga, itt lesz majd Sean Paul is Sasával, de most egy csodás dal Desiree-től. Induljon ez a délután, itt a Life a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, ma is hozom a legfrissebb közlekedési információkat. Cserébe annyit kérek, ha önök is látnak valamit az utakon, akkor írják meg nekem, vagy hívjanak a számunk 0620 55 55 155, én pedig akkor így friss infókkal a többi autózót is tudom gyorsan tájékoztatni. És van egy kérdésem is, korábban több autó ütközött az M5-ös autópályán, az Inácsi pihenőhelynél, a 33-as kilométernél, az ott éppen araszolókat kérdezném, hogy mi a helyzet, látnak-e valamit, tudnak-e valamit, mert úgy tűnik, hogy itt sávzárás van, és hát több kilométeres torlódás, úgyhogy aki ott van és tud információval szolgálni, nagyon megköszönöm, hogyha ír vagy hív. Még egyszer a számunk 0620 55 55 155-ös. A 11-es főúton Tahitót falu belterületén, a Szentendrei úton, a Szabadság tér közelében pedig csőtörés van a 30-as kilométernél, úgyhogy itt váltakozó irányban csak egy sávon lehet haladni. Nagyon köszönöm az infókat, várom őket a folytatásban is, vigyázzunk egymásra az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Úgy tűnik megint csak kiderült, hogy egyáltalán nem vagyok egyedül a menzate a rajongásommal, szinte egy kis csoport is kialakult itt a hallgatók között, úgyhogy nagyon köszönöm a szurkolást, hogy rájöjjek a tökéletes receptre. Na és persze a tippeket is többen írtak, akik konyhán dolgoztak, nagy üzemben, úgyhogy jönnek itt a tippek, már csak kísérletezésre várnak, és reméljük, hogy meg lesz a tökéletes recept. 0620 55 55 155, ide írjanak, ha van még tippjük, illetve jegyezzék meg a számot, vagy írják fel, hogyha van közlekedési információjuk. Azt is várom ma délután, illetve a következő órában hozom majd a nap kérdését, úgyhogy jöhetnek a válaszok. És majd a jó zenék is, hiszen itt lesz majd az OMC és a How Bizarre. És jön majd a Volvox is a tapssal a Best FM-en.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nem kell külön kérni a dízel támogatást, vitorláznak tornaórán az ötödikesek egy balatonalmádi iskolában. Süthet a nap, de már nincs olyan meleg. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Automatikusan érkezik a dízel támogatás. Az összesen 20 000 forintos segítséget nem kell külön igényelniük az érintetteknek, és bankszámlaszámukat sem kell bejelenteniük, közölte a NAV. A legfeljebb 150 lóerős, kizárólag dízelüzemű járművet üzemben tartó magánszemélyek 4 részletben kapják meg a pénzt idén. Az első 5 000 forintot szeptember 30-án küldik. Annak, akinek a NAV nem ismeri a számlaszámát, a postás kézbesíti majd az összeget. Vitorlázni tanulnak a gyerekek testnevelés órán egy balatonalmádi általános iskolában. Az intézményben most ősszel került a tananyagba a vízisport. A programban az ötödikesek vehetnek részt. A 43 diák elméleti és gyakorlati képzést is kap. Hétvégén rendezik a kutatók éjszakáját. Pénteken és szombaton országszerte több mint 200 helyszín várja az érdeklődőket. Látványos kísérletek, bemutatók, előadások, interaktív foglalkozások is szerepelnek a programok között, mondta rádiónknak Kardon Béla, az esemény fő koordinátora.
2: A kutatók éjszakájának az a célja, hogy egyrészt bemutassa a kutatót a társadalomnak, különösen a fiataloknak, és ez vezet rögtön a második célhoz, ami ugye arról szól, hogy a kutatói szakmát, mint olyat népszerűsítsük a fiatalok között. 50-nél több városban, 160-nál több partnerintézményben, 200-nál több helyszínen több mint 2000 program szokott lenni. Gyakorlatilag minden intézmény a saját maga eredményeit mutatja be. Körülbelül 100 ezer résztvevője van a kutatók éjszakája különböző programjainak Magyarországon, és hát több mint 3 millióan hallottak volt.
1: Saját alkotásait ragasztotta a falra a Mona Lisa közelében a Louvre két látogatója. A német tettesek szombaton a Da Vinci festményét is őrző teremben egy-egy képet erősítettek fel ragasztószalaggal. A Párizsi Múzeum biztonsági szolgálata lecsapott rájuk, majd jöttek a rendőrök is, és letartóztatták őket. A gyanúsítottak azt mondták, mindezt szórakozásból csinálták, most viszont felelniük kell a falak megrongálásáért. A híres festménynek egyébként nem esett baja. A hideg front mögött ismét napos idő várható felhő átvonulásokkal. Leginkább az ország észak-keleti harmadában számíthatnak esőre, záporra, egy-egy zivatarra. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között alakul. Késő estére ebből 10-16 fok marad. Holnap is felhő átvonulásokra számíthatunk, általában sok napsütéssel, esetleg némi csapadékkal. A Dunántúlon és középen erős, néhol viharos lehet a szél. Délután 16-20 fokot mérhetünk odakint.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Bizony jönnek ebben az órában is, én Majoros Rita vagyok, elmúlt 1 óra és 5 perccel, úgyhogy gyerünk tovább. Jön az OMC és a How Bizarre az ebéd utáni desszerthez, de Curtis is Király Viktorra megtáncoltat minket. A Shakedown pedig rögtön így az óra elején érkezik, At Night, ez a daluk címe, én pedig csodás hétfőt kívánok mindenkinek, tartsanak velem!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Meg is jöttem a NAV kérdésével. Ugye még az előző órában beszéltünk erről a menzatea imádatomról, és hát én imádtam ennek az ízét, nagyon-nagyon szerettem a mai napig, ez a legnagyobb kedvencem, úgyhogy arra gondoltam, hogy ehhez kapcsolódik a NAV kérdése is. Mi az a gyerekkorunk íze, illata, ami a mai napig hiányzik, és a mai napig itt van a szánkban, az orrunkban, és a mai napig nagyon szeretjük. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide az üzenetek. Nekem például van egy illat is, ez pedig a rózsaszappan illata, mert hogy a nagymamám a szekrényében lévő ruhákat ezzel illatosított, hogy mindig betett egy rózsaszappant, egy ilyen rózsa alakú, rózsa illatú szappant a szekrénybe, és isten illat volt, úgyhogy nekem ez még a gyerekkorom illata. Jöhetnek az üzenetek, mellé pedig a morcsiba és a Rome was a Build in a Day. Itt

0: Best FM a legjobb zenék, meg is jöttem a legfrissebb útinfókkal. Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán a 33-as kilométernél az Inácsi pihenőhely után korábban baleset történt, és nagyon köszönöm az információkat, mert azt írták a hallgatók, hogy kiálltak a sérült autók a leállósávra, de még mindig több kilométeres a torlódás, azért reméljük, hogy lassan feloszlik. Az M0-áson az M3-as autópálya irányába felborult egy kamion Dunaharasztinál. A 25-ös kilométernél csak a belső sávon lehet haladni, a torlódás pedig már most 2-3 kilométeres. 0620-55-55-155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek van még útinfója, nagyon megköszönöm, hogyha jelentkezik vele, bárhonnan az ország útjairól. Jó utat, vigyázzunk egymásra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek is a régi kedvenc ízek, illatok. Zoli azt írja, szia, a reggeli friss kiflit teavajjal, nyáron pedig a paprikás lisztes hack. Úgy tűnik, Zolinak ezek hiányoznak, vagy legalábbis ezek voltak a gyerekkori kedvenc ízei. Ezekkel megyünk egyébként tovább a következő órában is, most pár perc múlva a friss hírek jönnek kettőkor, utána érkezik majd a Faithless és az Insomnia. Vagy éppen a Follow the Flow dala, a valahányszor.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Már lehet csatlakozni a millió lépés az iskoládért kihíváshoz. Brigitte Bardot bicikliét és ékszereit is elárverezik. Párizsban napos felhős időszak vár ránk. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Elindult a millió lépés az iskoládért kihívás. A 77 napos akció mottója ezúttal napi 8. A cél ugyanis az, hogy a résztvevők naponta legalább 8000-et lépjenek, vagy ennek megfelelő fizikai aktivitást végezzenek. A lépéseket az iskoláknak lehet gyűjteni. Az intézmények értékes sportszervásárlási támogatásért versenyeznek. A programhoz a millió lépés alkalmazáson keresztül bárki csatlakozhat. Az applikáció több mint 60 féle mozgásformát tud lépésszámmá alakítani. Elfogták az erzsébetvárosi emberülés feltételezett elkövetőit. A két férfit tegnap este Csepelen találták meg, közölte a BRFK. A tettesek péntek hajnalban a 7. kerületben egy 36 éves férfit támadtak meg, az egyikük megszúrta. Az áldozat a helyszínen meghalt. Érdemes időben felkészülni a fűtési szezonra, hívjuk ki a kéményseprőket, és még a komolyabb hidegek előtt végezzünk próbafűtést, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: A fűtőeszközeinket évente egyszer érdemes szakemberrel megnézni. Ezek hőtermelő, jellemzően lánggal működő berendezések, hogyha rosszul működnek, abból lakástűz vagy szénmonoxid mérgezés is lehet. Érdemes megnézni a kéményüket. Aki társasházban él, annak nincsen külön feladata, ott automatikusan kimennek a kéményseprők. Viszont aki családi házban él, annak időpontot kell egyeztetnie az ingyenes kémény ellenőrzésre. Ilyenkor össze leterheltebbek a kéményseprők, így akik most szeretnének időpontot foglalni, azoknak lehet, hogy egy kicsit várniuk kell.
1: Elárverezik Brigitte Bardot személyes tárgyait. A több mint 2800 relikvia a színésznő házaiból és párizsi lakásából származik. Kalapács alá kerül a művésznő biciklije, több balettcipője, portréja, bútora, ruhája és ékszere is. A bevételt a Brigitte Bardot Alapítvány és a Filmcsillag egyetlen fia kapja. A francia színésznő és állatvédő aktivista tavaly decemberben 91 éves korában hunyt el. Felhők vonulgatnak, közben süthet a nap. Esernyőre leginkább majd az ország északkeleti harmadában lehet szükség. A szél többfelé megerősödik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között alakul. Késő estére ebből 10-16 fok marad. Holnap is felhőátvonulásokra számíthatunk, általában sok napsütéssel, itt-ott esetleg némi csapadékkal. A Dunántúlon és középen erős, néhol viharos lehet a szél. Délután 16-20 fokot mérhetünk odakint.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 2 óra is elmúlt, 5 perccel robog tovább a délután is a jó hangulat. Én megcsináltam a délutáni dupla presszómat, úgyhogy jöhetnek az igazán munkába visszarázós zenék. Jön mindjárt Christina Aguilera és a Beautiful, itt lesz majd Wolf Kati és a Lángoly, most pedig a Soul Searchers-en indul az óra. Fall in Love, itt a Best FM-en. Csodás étfőt mindenkinek!
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. A ma délutáni kérdésem az, hogy kinek mi volt az igazi gyerekkori íz. Mi az, ami visszahozza akár íz vagy illatban a gyerekkorát? Azt írja Eszter, nekem egyértelműen a frissen sült palacsinta illata hozza vissza a gyerekkoromat. Anyukám szombatonként mindig egy hatalmas adagot sütött, mi pedig a testvéremmel ott álltunk mellette a konyhában, és próbáltuk elcsenni az első pár darabot. A mai napig, ha megérzem a palacsinta illatát, valahogy megint ott vagyok a régi konyhánkban gyerekként. Milyen szép ez. Azt írja József, a menzás paradicsomleves. Tudom, sokaknak ez nem feltétlenül kellemes emlék, de nekem nagyon is az. Az a jellegzetes, kicsit édeskés illat, a betűtészta mellé, akár mondjuk egy jó grízes tészta. Ha valahol megérzem, rögtön az általános iskolai ebédlő jut eszembe, és ahogy ebéd után rohantunk ki focizni. Imádom ezeket az emlékeket. 0620 55 55 155 ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide még az üzenetek. Én pedig folytatom tovább a délutánt egy olyan dallal, ami garantáltan hozza a kutyás hangulatot. Ha valaha a 90-es években vagy a 2000-es évek elején volt egy film, amiben kutyák voltak, ez a dal biztos, hogy benne volt. Bahaman, Who Let the Dogs Out, itt a Best FM-en. Who let the-

0: a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.
1: Dr. Béres!
2: My name is Victor, you can take a picture.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó utat kívánok az úton lévőknek, figyelem az M0-áson, mert az M3-os autópálya irányában, Dunaharaszti térségében baleset volt korábban. A 25-ös kilométernél a belső sávon lehet haladni, de mégis több kilométeres a torlódás. Az M1-esen Budapest felé is torlódás van a kiépített terelés külső sávjában. Mondhatom már azt is, hogy a szokásos helyen, a szokásos módon Tatabánya és Biatorbágy között több szakaszon is. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, ha bárkinek útinfója van. Köszönöm, hogy jelentkezik vele. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: ezért.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: MG modellek már 5.999.000 forinttól az Ivanicsnál. Kényelmes, praktikus és sokoldalú, hogy minden helyzetben számíthass rá. Munkába, hétvégére, hosszabb utakra, vagy akár a családi kalandokhoz. Az MG készen áll. Fedezd fel az MG világát az Ivanicsnál. Székesfehérvár, Palánkai út 7, ivanics.hu.
3: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
1: Reklámot hallottak.
4: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
5: Ingyenes szűrések az Alzheimer világnapon Fehérváron. Közös ünneplése várják a szépkorúakat Gárdonyban. Ősszel sem ér véget a szúnyog szezon. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Ingyenes egészségügyi vizsgálatokkal várják ma az érdeklődőket Székesfehérváron, az Alba Pláza előtti téren. Az Alzheimer világnaphoz kapcsolódó eseményre hazánk legnagyobb mobil diagnosztikai központja érkezik, amely mintegy 50 féle szűrésre ad lehetőséget. Egyebek mellett speciális labor, szív- és érrendszeri vérszegénység, vashiány, véroxigén és többféle látásvizsgálatot végeznek, közölte a város oldala. Emellett 3D-s anatómiai mozisátor és látványos mutatók is szerepelnek a kínálatban. Az Országos Papi Otthon munkatársai a demencia felmérését segítő vizsgálatot tartanak a helyszínen. A kezdeményezés, a megelőzés, a korai felismerés és a tünetek mielőbbi kezelésének fontosságára hívja fel a figyelmet. Magyarországon mintegy 250 ezer ember él demenciával, az érintettek száma pedig a hozzátartozókkal együtt meghaladja az 1 milliót. Az idősek világnapját ünneplik október 2-án Gártonyban. A Nemzedékek Házában vendéglátással, óvodások műsorával, népdalokkal, meglepetés vendéggel, valamint zenével és tánccal várják a város szépkorú lakóit, írja a település közösségi oldalán. Az eseményre ingyenes buszkülönjárat közlekedik Dénnyés és Gárdony érintésével, majd a rendezvény végén ugyanezen az útvonalon viszi vissza az utasokat. Bár itt az ősz, a szúnyog szezonnak nincs vége. A vérszívók továbbra is támadnak, sőt bizonyos inváziófajok most élik a legintenzívebb időszakukat. Vajon hozzá kell szokni, hogy a szúnyogok egész évben velünk maradnak? Kemenesi Gábort, a Virológiai Nemzeti Laboratórium igazgatóját kérdeztük.
6: Túlzás, hogy hozzászokjunk egész évben, hiszen azért telünk még van, ha nem is olyan, mint régen, amit megszoktunk, de az is tény, hogy több olyan inváziós idegenhonos szúnyogfajunk is van, már az ázsiai tigris szúnyog talán a legismertebb, aminek egyébként éppen ez a szeptember-október a csúcs szezonja. Tehát egészen furcsa módon, amikor már ez az indián nyár első hidegfrontok megérkeznek, ebből a szúnyogból van így érzetre a legtöbb, legalábbis azokon a területeken, amiket már meghódított, és inváziós faj révén továbbra is hódítja az újabb és újabb területeket, meg tudják keseríteni ezeket az őszi estéket még most is.
5: Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Szeles, hűvösebb napokkal indul a hét térségünkben. Ma egy átvonuló hidegfront miatt többfelé megerősödhet a légmozgás, napközben 20 fok körül alakul a hőmérséklet. A következő napokban csapadék szerdáig csak elvétve fordulhat elő. Reggelente már 10 fok alá is hűlhet a levegő. Eleinte az átlagosnál alacsonyabb értékekre számíthatunk, később viszont enyhülés jön. A kilátások azonban még bizonytalanok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
8: Nagyon vidám, kellemes hétfő délután kívánok Önnek, a mikrofonnál már Nagy Detti, a folytatásban egészen 18 óráig. Remélem, hogy velem tart, mert hozom Önnek életünk legjobb zenét, amiktől még az is jobban hangzik, hogy hétfő van. Például a Halott Pénz slágerétől pörök majd az idő, az órát pedig Sheryl Cole kezdi már is. Ez a Fight for This Love.
7: 101.8 és 90.4 Best FM.

Ez egy 8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol a halott pénztől szólt az idő az elmúlt percekben, és hát bizony vannak olyan helyzetek az életben, amikor nagyon-nagyon fontos az idő, ilyen például az, amikor vérre van szükség. Annak érdekében pedig, hogy a hazai vérkészletek mindig fel legyenek töltve, ennek érdekében pedig különféle kezdeményezésekben is részt vehetünk, így például a 15. őszi civil véradáson is, amelyre ezen a héten várják az önkénteseket, civil szervezeteket, családokat, munkatársakat és mindenkit, aki szeretne segíteni. Egy csepp figyelmesség. Ezzel a felhívással ma még délután 5-ig várják a véradókat Székesfehérváron, a Kodolányi János Egyetem Rákóczi út 25-ös szám alatti épületében. Ezen kívül szerdán, Móron, az Erzsébet téri művelődési házban lehet majd vért adni 2 és 6 között, csütörtökön pedig 2 és 5 óra között Sárbogárdon, a József Attila művelődési házban. A véradás előtt érdemes bőségesen folyadékot fogyasztani és megfelelően étkezni, de az is fontos, hogy kipihenten érkezzünk. Hát, hogy ne hagyjuk otthon az iratainkat, hiszen személyi tajkártya és lakcímkártya elengedhetetlen a véradáshoz, meg szerintem életünk legjobb zené is, hiszen ezeket hallgatva sokkal gyorsabban repül az idő.

0: 101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol a Krisztától szólt a Vigyázz rám az elmúlt percekben. A balatoni úti felüljáron pedig a geotechnikai szakemberekre kell vigyáznunk, hiszen mintavétel zajlik szeptember 17-e és október 20-a között több alkalommal. Ez pedig azt jelenti, hogy reggel 8 és délután 4 között félpályás lezárásra kell számítanunk a Borszéki utca és a Horváth István utca közötti részen. A forgalmat ilyenkor jelzőrök irányítják. Emellett továbbra is dolgoznak a Budai úton, a csőtörés utáni helyreállításon, a Távérda utca és a Várkörút között a Piac tér irányába. Tehát most két olyan hely is van a városban, ahol érdemes kicsit többet rászámolni a NAVI által írt érkezési időre. Viszont, hogyha még ezen kívül van közlekedési infója így hétfő délután a térség útjairól, akkor tegye meg, hogy dob róla nekem egy üzit 0623 555 525.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,8 és 90,4 Best

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, amely térségből pedig egy hét múlva a legjobb verseket hallgathatják meg azok, akik részt vesznek a Vers a parton című programon. Szeptember 28-án ugyanis folytatódik ez a program sorozat, amelynek a házigazdája Kozári Ferenc lesz. Most pedig az idő a központi téma. Este 6-tól várják az érdeklődőket a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ fürdősori épületében. De nem csak hallgatni érdemes ám, hanem elvihetjük magunkkal kedvenc verseinket és gondolatainkat is, és ezt prezentálhatjuk is a jelenlévőknek. Egyébként szerintem az idő az egy hálás téma, hiszen van, hogy egy szempillantás alatt eltelik egy nap vagy egy év akár, és van, hogy csak úgy kullog az idő, hát attól függ, hogy hol ülünk, milyen programon, milyen rendezvényen, mi a munkánk, vagy éppen milyen zenéket hallgatunk. Mert hogyha a Best FM dalait hallgatja, akkor biztos vagyok benne, hogy csak úgy suhan az idő, és egy szempillantás alatt holnap reggel lesz, amiről a

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 4 óra van, úgyhogy meg kell állnunk egy icipicit, de csak néhány percre. Hírek, időjárás, aztán jövök is vissza a folytatásban a jetlaggel és a karszalagokkal.
2: Mert ezek nem csak színes karszalagok.
1: Az órát pedig Best és slágerével kezdjük a hírek után. But if you close your eyes, does it
3: almost feel like nothing changed at all? A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Miért fizetne többet? Székesfehérváron egyedülálló Andante gyártói akció az SC Home bútorszalonban. Most 10% azonnali kedvezményt adunk 16 típusú garnitúra minden összeállítására, egyedi rendelés esetén is. Figyelem, az akció és a kedvezményes árak kizárólag szeptember 30-áig érvényesek. Az akciós modelleket és a pontos árakat keresd az áruházban. Székesfehérvár, Széchenyi út 116.
5: MG modellek már 5.999.000 forinttól az Ivanicsnál. Kényelmes, praktikus és sokoldalú, hogy minden helyzetben számíthass rá. Munkába, hétvégére, hosszabb utakra, vagy akár a családi kalandokhoz. Az MG készen áll. Fedezd fel az MG világát az Ivanicsnál. Székesfehérvár, Palánkai út 7, ivanics.hu.
3: Reklámot hallottak.
0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
6: Gyermeksürgősségi szakemberek tanácskoztak Székesfehérváron. Vegyes képet mutat az idei méz szezon. Iskolatörténeti kiállítás nyílik Velencén. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Háromnapos gyermeksürgősségi konferenciának adott otthont Székesfehérvár. A jubileumi 10. kongresszuson a hazai rendszer helyzetét, fejlesztési lehetőségeit és hátterét tekintették át. A tanácskozás célja új protokollok kialakítása és a döntéshozóknak szánt szakmai javaslatok megfogalmazása volt. Elhangzott, hogy az elmúlt években jelentős fejlődés történt ezen a területen, ugyanakkor az ország egyes részein továbbra sem egységes a sürgősségi ellátás. A Székesfehérvári kórházban 2003 óta működik gyermeksürgősségi osztály, ahol évente mintegy 2000 beteget látnak el. Leggyakrabban hányással, gégegyulladással vagy különböző balesetek miatt kerülnek be a gyermekek, 80%-uk pedig 24 órán belül hazamehet, tájékoztat az FMC. Arról is szó esett, hogy a súlyosabb állapotú gyermekeket mielőbb megfelelő centrumokba kell eljuttatni, ehhez pedig az országos mentőszolgálat közreműködésére is szükség van. Vegyes képet mutat az idei méz szezon. Bár egyes fajtákból az átlagosnál is több termett, mégsem felhőtlen az öröm. A nyári szélsőséges időjárás ugyanis több milliárd forintos bevételkiesést okozott, mondta a rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
7: Iszonyatos aszály és hőkupola miatt mi méhészek nem gondoltuk, hogy a természet csodára képes, és repcéből, akácból, hársból átlag-átlag fölötti termés lett az országban. A napra forgó viszont hiába bírja forróságot, az aszályt már nem bírta, nem mézett. Körülbelül harmada lett egy átlagos jobb termésnek, 10-12 ezer tonna esett ki az országos méztermésből, ez forintosítva a nagybani áron 8-10 milliárd forinttal kevesebb árbevételt jelent a magyar méhészeknek.
6: Iskola történeti kiállítás nyílik csütörtökön Velencén. A múltunk nyomában című tárlat a grófi szalonoktól az osztálytermekig idézi fel a régi idők világát, olvasható a település közösségi oldalán. A bemutatónak a Meszleny Weichheim kastély ad otthont. A helytörténeti egyesület által szervezett program ingyenesen látogatható. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Szeles, hűvösebb napokkal indul a hét térségünkben. Ma egy átvonuló hidegfront miatt többfelé megerősödhet a légmozgás, napközben 20 fok körül alakul a hőmérséklet. A következő napokban csapadék szerdáig csak elvétve fordulhat elő. Reggelente már 10 fok alá is hűlhet a levegő. Eleinte az átlagosnál alacsonyabb értékekre számíthatunk, később viszont enyhülés jön. A kilátások azonban még bizonytalanok.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: A 4 órási hírek után robogunk is tovább életünk besztjeivel itt a 101.8 és 90.4-en, ebben a robogásban pedig elkísér majd minket a Stars on 54, az If You Could Read My Mind című dallal, de itt ezt a TNT is a tiltott perccel, az órát pedig, ahogy ígértem, besztékezdi már is.
0: 101.8 és 90.4 Best

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol KT és Zabos Regina Mástől egy című dala szólt az elmúlt percekben. Ezen a héten szombaton viszont a gyermekünket kell jól magunkhoz ölelni és feldobni a magasba, aztán újra elkapni egészen pontosan 11 órakor. Hiszen csak úgy, ahogy minden évben, idén is lesz gyermeket a magasba akció, amelynek lényege, hogy felhívja a figyelmet a család fontosságára és a gyermekek értékére. A három Királyfi, három királylány mozgalom most már 9. alkalommal hirdeti meg ezt a közösségépítő kezdeményezését, amelyhez idén is csatlakozott Székesfehérvár. Így szeptember 26-án a Koronás Parkban emelhetjük fel a magasba a gyermekünket. Hát ugye itt annak van előnye, akinek kicsi a gyermeke, a nagyobb acskákat már nehezebb az égbe emelni. 10 órakor kezdődnek a programok, és egészen délig várják azokat, akik szeretnének csatlakozni ehhez a programhoz, viszont nagyon fontos, hogy pontban 11-kor lesz az emelés. Közben pedig érkezik a Szabad Színház a Bajusz mesékkel, de a Ligetsori Jobbi gyermekcsoportjának műsorát is megnézhetjük, lesz gyógynövényes foglalkozás, csónakázási lehetőség és kézműves foglalkozás is. És hogyha magával viszi a Best FM-et, akkor közös éneklés is lehet, méghozzá a 90-es, 2000-es évek bestjeit dalolgathatják együtt. Mondjuk a Starson 54 slágerért jön az If You Could Read My Mind.

0: Best FM 108 és 90,4 Best FM.
1: A legjobb
0: zenék.
2: Volt egy álmom, egy szörnyű látomás.

0: 101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol most Carl Wolffal jártunk Afrikában az elmúlt percekben. Holnap délután pedig a Vadnyugaton járhatunk, hogyha ellátogatunk Székesfehérvárra, Hatáncsics Mihály utca 2-es szám alá, ugyanis Ülő Bika és társai az amerikai indiánok változó képe a 19. században címmel tart előadást Hachner Péter történész. Délután 5-től szó lesz többek között Tekomszerről, Ülő Bikáról és fékevesztett lóról is, de filmrészletekkel is megidézik majd a korszakot. Hát gondolom, hogyha most azt mondanám, hogy képzelje maga elé a Vadnyugatot és Ülő Bikát, akkor mondjuk mi jutna eszébe? Egy cowboy kalap, lovaglás, tollak, fejdíszek, és a Volt egyszer egy Vadnyugat című film betétdala. Ja, mondjuk Ennio Morricone filmzenéje örökzöldnek számít, és 1968 óta szerintem nem találunk olyan embert, aki ne ismerné. Mondjuk ha szétnézzünk a 90-es, 2000-es évek zenei listájában, akkor azért ott is a legjobbakat találjuk, amiknek szerintem betéve tudja a szövegét. Például Nelly Furtado és Timbaland közösének a Promiscuousnak, amit ebben az órában még pörgetek, vagy éppen Desiree-től a You Gotta Be című óriási sikernek. A folytatásban pedig a jetleges rácok jönnek, és a karszalagok itt a 101,8 és 90,4-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ázsia szépségei felfedezésre várnak. Az OTP Travel utazásain életre szóló élmények hívják az évezredes hagyományok és a modern világ találkozásánál. Álmai utazását megtalálja az OTP Travel utazási iroda változatos kínálatában, székesfehérvári irodánkban, Várkörút 54. Utazzon az ázsiai utazások szakértőjével.
3: MG modellek már 5.999.000 forinttól az Ivanicsnál. Kényelmes, praktikus és sokoldalú, hogy minden helyzetben számíthass rá. Munkába, hétvégére, hosszabb utakra, vagy akár a családi kalandokhoz. Az MG készen áll. Fedezd fel az MG világát az Ivanicsnál. Székesfehérvár, Palánkai út 7, ivanics.hu.
4: Miért fizetne többet? Székesfehérváron egyedülálló Andante gyártói akció az SC Home bútorszalonban. Most 10% azonnali kedvezményt adunk 16 típusú garnitúra minden összeállítására, egyedi rendelés esetén is. Figyelem, az akció és a kedvezményes árak kizárólag szeptember 30-áig érvényesek. Az akciós modelleket és a pontos árakat keresd az áruházban. Székesfehérvár, Széchenyi út 116.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,8 és 90,4 Best FM. A legjobb zenék.

108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Kik értet haltak, ezzel a címmel lesz városi séta Székesfehérváron, méghozzá a katonai és történelmi emlékhelyek között. Szeptember 24-én mindenkit várnak sok szeretettel, aki szeretne elmenni.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 5 óra van, úgyhogy ismét meg kell állnunk egy picit, de 2-3 percre csak max, aztán jövök vissza életünk legjobb zenéivel. Például Rúzsa Magdival és a Szerelemmel. Az órát pedig Nóriból kezdi a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Brandó Burger Székesfehérvár. Rendelj házhoz, kérd Elviterre, vagy fogyasz helyben. Töltsd le appunkat, rendelj és fizess online webshopunkon. brandoburger.hu.
3: Ne fűsd az utcát. Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot. ungarocel.hu.
4: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
5: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
4: A Mohus szerződéses partnere. nagyautóbontó.hu.
0: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
6: Ma kezdődik az őszi civil véradás. Az entai diákjai lettek a legmobilisabb osztály. Szűrőprogramokkal segítik a tüdőrák korai felismerését. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Ma kezdődik Fejér megyében a 15. őszi civil véradás, amely szeptember 24-éig 3 helyszínen várja az önkénteseket. Elsőként Székesfehérváron a Kodolányi János Egyetem technikaháza épületében lehet vért adni, tájékoztat a város oldala. A kezdeményezéshez civil szervezetek, közösségek, munkahelyek és magánszemélyek egyaránt kapcsolódhatnak. A sorozat szerdán Móron az Erzsébet téri művelődési házban folytatódik, csütörtökön pedig Sárbogárdon a József Attila művelődési házban zárul. Egyetlen véradással akár 3 beteg gyógyulását is segíthetjük. 6 csapat mérte össze tudását és ügyességét a legmobilisabb osztály címért Székesfehérváron. Az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódó vetélkedőn az 5.-8. évfolyamos diákok közlekedési és környezetvédelmi feladatokat oldottak meg, valamint különleges kerékpárokat, rollereket, görkorcsolyákat és gördeszkákat próbáltak ki, közölte a FEOL. A versenyt a Zentai úti általános iskola tanulói nyerték. Második lett a Teleki Blanka Gimnázium és általános iskola Zöld Hullám együttese, míg a harmadik helyen a Németh László általános iskola Legend csapata végzett. A győztesek egy éven át viselhetik a legmobilisabb osztály címet. Életet menthet az az ingyenes szűrőprogram, amelyet az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet indított a tüdőrák korai felismerésére. Mivel a betegség kezdeti stádiumban szinte egyáltalán nem okoz tüneteket, a megelőzés kulcsfontosságú. Hogy kiket várnak a vizsgálatra, arról Bogos Krisztinát, az intézet főigazgatóját kérdeztük.
7: Akik fokozott kockázatúnak számítanak még a tünetmentes állapotban, fontos, hogy megjelenjenek ilyen szűrő vizsgálaton. A rizikócsoportba tartozókat várjuk elsődlegesen 50 és 74 év közötti aktív dohányosokat, akik legalább 15 évig rendszeresen dohányoztak, azok is, akik letették már, de erős dohányosok voltak. A betegség kialakulásának ez a legfőbb rizikó tényezője, nagyon fontos a korai felismerés.
6: Szeles, hűvösebb napokkal indul a hét térségünkben. Ma egy átvonuló hidegfront miatt többfelé megerősödhet a légmozgás, napközben 20 fok körül alakul a hőmérséklet. A következő napokban csapadék szerdáig csak elvétve fordulhat elő. Reggelente már 10 fok alá is hűlhet a levegő. Eleinte az átlagosnál alacsonyabb értékekre számíthatunk, később viszont enyhülés jön. A kilátások azonban még bizonytalanok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Az 5 órási hírek után pörgünk is tovább életünk besztjeivel. Itt a 101.8 és 90.4-en, de én arra is kíváncsi lennék, hogy ön most merre felé a robog, így hétfő délután írja meg, hogyha bármi furcsaságot vagy fennakadást tapasztal a közlekedésben, miközben hallgatja Rúzsa Magdi slágerét, itt lesz a Szerelem, most pedig Nóti Bajkez.
0: 101.8 és 90.4 Best

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, amely térséget ellepik a sárkányok ezen a héten. Higgyel, minden rendben van velem, de tényleg jönnek a sárkányok. Tehát előttünk álló hétvégén, mert hogy jön a 21. Székesfehérvári Sárkányhajó Fesztivál, így pénteken és szombaton tele lesz a csónakázó tó. Az első nap főleg a diákok és az egyetemistáké lesz, hiszen egyetemi és főiskolai bajnokság, valamint nebulókupa és kisdiák verseny is lesz. A csapatok 200 és 2000 méteres távokon is összemérhetik erejüket, szombaton pedig jöhetnek a baráti társaságok és a céges csapatok. Én mindig egyébként ámulattal néztem ezeket a fesztiválokat, ezeket a sárkányhajókat. Jó néhány ismerősöm szokott is indulni, szokott is evezni, és hát megmondom őszintén, hogy így a partról nem tűnik olyan nehéz dolognak. Nyilván az embernek van egy egészséges egója, amivel azt gondolja, hogy bármit meg tud csinálni. Aztán, amikor oda kerülne, akkor rájön, hogy ez nem is olyan egyszerű, pláne nem 20 másik emberrel egyszerre evezni. Úgyhogy aki szeretne gyönyörködni ebben a sportban, ő ezt pénteken megteheti Székesfehérváron a csónakázó tónál, aki viszont a 90-es, 2000-es évek zenei hangulatában szeretne gyönyörködni, neki nem kell péntekig várnia, csupán a 101,8-ra és a 90,4-re kell hangolnia az év bármely pillanatában, ahol a folytatásban már játszom is önnek Sophie B. Hawkins slágerét, ez a Right Beside You.

0: 101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Aki engem ismer, ő pontosan tudja rólam, hogy ha elmegyek valahová, ahol van egy kutyus, vagy két kutyus, vagy három, akkor onnan nem szabadulok egy könnyen, mert hogy nem csak, hogy imádom a kutyusokat, de szerencsére ők is csípnek engem, így jó nagy játékokba szokott torkolni, hogyha összefutok egy-két négy lábúval az utcán, a sajátomról nem is beszélve. De nem csak nagyon szeretem őket, hanem szeretnék rájuk vigyázni, és így mindig nagyon figyelem, hogy hogyan lehetne őket segíteni, hogyan lehetne minél jobban óvni őket, hogy minél tovább velünk maradjanak. És képzelje el, hogy van egy nap, ami róluk szól, ez pedig az október 3-a, az Állatok Világnapja. Ehhez kapcsolódóan pedig Székesfehérváron is lesz egy program, a második állatvédelmi nap, amelyre sok szeretettel várják az érdeklődőket a Halászligetben. Délelőtt 10 órától délután 2-ig lesznek állatbemutatók, állatvédelemmel kapcsolatos előadások, a gyerekeknek pedig játékos és kreatív programok. Na de nem csak arról szól majd a délelőtt, hogy mennyire cukik is ezek az állatok, hanem arról is, hogy hogyan lehetünk felelősebb állattartók, és hogy hogyan lehet rajtuk segíteni, és egyáltalán mit csinálnak azok, akik nap mint nap velük foglalkoznak és bajba jutott állatokon segítenek. Viszont a szervezők nagyon-nagyon kérik a látogatókat, hogy saját kutyust most ne hozzanak magukkal, ezúttal ők maradjanak otthon. Ne feledje tehát, október 3-án szombaton 10-től 14 óráig a Halászbe várják az állatok szerelmeseit, az állatőrülteket, és ez már csak azért is érdekes lehet szerintem, mert egy állatot szeretni iszonyatosan könnyű, főleg még kölyökként, de felelős állattartónak lenni már sokkal nehezebb, és ez pedig jó, hogyha a gyerekek már minél korábban megtanulják, és így talán könnyebben megértik, hogy ha akár ezen a rendezvényen kiszúrnak maguknak egy kis kutyust, akkor őt haza tudják-e vinni, vagy sem. Egyébként remélem, hogy igen. Orsovai Reni viszont már hazavitte kisbabáját, mert hogy 3 héttel ezelőtt megszületett a fehérvári énekesnő kislánya, akit már nagyon-nagyon vártak, és akivel öröm minden egyes pillanat. Ráadásul a kislány nagyon hasonlít is az anyukájára, és bizony ő is szeret későn elaludni. Olyan este 10-11 óra környékén, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy Reni sokat énekli együttesének a Nenének a Későre jár című dalát, amit a folytatáshoz pedig már be is készítettem önnek itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Fedezze fel az amerikai kontinensok színűségét az OTP Travel utazásain. Észak ikonikus nagyvárosai és nemzeti parkjai, Közép- és Dél-Amerika ősi birodalmai csak önre várnak. Álmai utazását megtalálja az OTP Travel utazási iroda változatos kínálatában, Székesfehérvári irodánkban, Várkörút 54. Utazzon az amerikai utazások szakértőjével.
3: MG modellek már 5.999.000 forinttól az Ivanicsnál. Kényelmes, praktikus és sokoldalú, hogy minden helyzetben számíthass rá. Munkába, hétvégére, hosszabb utakra, vagy akár a családi kalandokhoz. Az MG készen áll. Fedezd fel az MG világát az Ivanicsnál. Székesfehérvár, Palánkai út 7, ivanics.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zene.

0: 101,9 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Sonic tasztolt a Sky az elmúlt percekben, ezzel a dallal pedig én mára el is köszönök, hiszen lejár a műsoridőm hamarosan, de holnap 3-kor újra jövök. Remélem, hogy velem tölti majd a keddi best délutánt is, az elmúlt mintegy 180 percben nagy detit hallott a további kellemes délutánt. Szép estét kívánok Önnek!
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nyerő pillanatok a Blikben most 3 millió forint össznyereménnyel. Játsszon SMS-ben a napi 50 és a heti extra 100 ezer forintért, vagy küldje be a Blikben található szelvényt, és nyerje meg a fődíjat vagy a további nyereményt. Nyerő pillanatok. Keresse a Blikben, a Blikket pedig az újságárusoknál.
0: Reklámot hallottak. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Vasárnapig lehet jelentkezni a Teszed akcióra. Nem kell külön kérni a dízel támogatást. Brigitte Bardot relikviák kerülnek kalapács alá. Villányi Eszter vagyok. Meghosszabbították a jelentkezési időt az idei Teszed hulladékgyűjtő akcióra. Szeptember 27-éig, azaz vasárnapig lehet regisztrálni. Az ország legnagyobb szemétszedési kampányát idén október 12-e és 18-a között tartják. Az eseménnyel egyebek mellett az

0: Legális hulladék elhelyezés megelőzésére és megszüntetésére hívják fel a figyelmet. Automatikusan érkezik a dízel támogatás. Idén 4 részletben összesen 20 000 forintot kapnak a legfeljebb 150 lóerős, kizárólag dízelüzemű járművet üzemben tartó magánszemélyek. Ezt nem kell külön igényelniük, és bankszámlaszámukat sem kell bejelenteniük, közölte a NAV. Az első 5 000 forintot szeptember 30-án küldik. Annak, akinek az adóhivatal nem ismeri a számlaszámát, a postás kézbesíti majd az összeget. Ismét drágult egy kicsit a benzin, a 95-ös átlagára mára 1 forinttal emelkedett, így 1 literért 636 forintot kérnek. A gázolajára nem változott, 1 liter átlagosan 709 forintba kerül a kutakon. Észrevételeket fogalmazott meg az alkotmánybírósági törvénnyel kapcsolatban az államfő a parlamentben. Baka András napi rendelőtti felszólalásában jelezte, indokolatlannak tartja a törvényi korlátozást az alkotmánybírósági elnök megválasztásában. Úgy vélte, a testület függetlenségét jobban erősítette volna, ha a kérdés rendezését az alkotmánybíróság saját belső működési szabályaira bízzák. Hangsúlyozta, azért nem emelt politikai kifogást, mert fontos, hogy a bíróság mielőbb elnököt válasszon, de a jövőre nézve indokolt lehet mindezt átgondolni. Az ellenzék képviselői nem voltak jelen az államfő beszédekor. Elárverezik Brigitte Bardot személyes tárgyait. A több mint 2800 relikvia a színésznő házaiból és párizsi lakásából származik. Kalapács alá kerül a művésznő biciklije, több balettcipője, portréja, bútora, ruhája és ékszere is. Licitálni lehet arra az írógépre is, amelyen a sztár a második memoár kötetét írta. Brigitte Bardot tavaly hunyt el 91 évesen. Változóan felhős idő lesz, elvétve lehet kisebb eső, zápor, a szél továbbra is élénk marad, a Dunántúlon lehetnek erősebb lökések. Hajnalra 7-13 fok közé hűl a levegő, a szélvédett hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebb is lehet. Holnap nagyrészt napos idő lesz, felhő átvonulások mellett kialakulhat zápor, zivatar, 16-21 fok között alakulnak a csúcsok. A következő napokban is hasonló idő lesz, de kicsit emelkedik majd a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: A klubok legnagyobb himnuszai, a house igazi klasszikusai érkeznek két órán keresztül mixben, megállás nélkül 6-tól 7-ig velem White Boy-jal, 7-től pedig hétfői rezidensünkkel Lauer Krisztiánnal a Night Shift lemezjátszói mögött.
2: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: És aki ezekre a legjobb mixekre nem bír várni estig, bármikor visszahallgathatja a korábbi Night Shift mixeket a Mixcloud profiljainkon. Minden egyes Night Shift lemezlovas a Mixcloudra tölti fel a korábbi mixeit a saját profilja alá. Mixcloud.com/DJ Whiteboy, ott elérhetőek az én korábbi mixeim tracklistával együtt.

0655555555, SMS üzenet, Viber üzenet, fotók, videók a Viber természetéből adódóan jöhetnek erre a számra, és persze ezen keresztül lehet minket hívni is, és jöhetnek a tippek is. Ha esetleg a 90-es és a 2000-es évekből lenne olyan dal, ami passzolna a hétfői house-hoz, a szombati hip-hophoz, R&B-hez, de eddig nem hallottátok, vagy nem hallottátok volna eleget, akkor nyugodtan adjatok nekünk ilyen tippeket, jó? Szóval bátran 0620 55 55 155, info@bestfmbudapest.hu az e-mail címünk, és persze ne felejtsétek el lájkolni Instán és Facebookon a saját profilunkat. Best FM Night Shift, itt találtok meg minket.

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Klub klasszikusok még egy órán keresztül, amelyek a 90-es és a 2000-es években pörögtek a szórakozó helyeken, azok fognak pörögni a következő órában is, vagy hát egy részük, mert hát nyilván 20 évet, 60 percben, de még 120-ba sem tudunk belesűríteni. Micsoda mázli, hogy minden hétfőn ez a menü. Szóval Classic House Lauer Krisztiánnak köszönhetően a következő 60 percben is, 7 és 8 között gyorsan helyet cserélünk, és pár perc múlva innen folytatjuk. Senki nem menjen sehova.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Országos programmal segítenék a fogyatékossággal élőket. Elfogták az Erzsébetvárosi emberölés gyanúsítottjait, a Mona Lisa mellé álmodták festményeiket német turisták. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Elfogadták az Országos Fogyatékosságügyi Program intézkedési tervét, idén 6 döntést készítenek elő, jövőre pedig 78 pontban foglalja össze a feladatokat a terv. A megvalósításra 9,3 milliárd forintot szánnak, írja a kormány.hu. A cél, hogy segítsék a fogyatékossággal élők önálló életvitelét, valamint egy olyan befogadó társadalom kialakítása, amely esélyegyenlőséget biztosít. A programban szerepel a prevenció, az önrendelkezés elve vagy a cselekvési tér biztosítása. Elfogták az erzsébetvárosi emberölés feltételezett elkövetőit. A két férfit tegnap este Csepelen találták meg, közölte a BRFK. A tettesek péntek hajnalban a 7. kerületben egy 36 éves férfit támadtak meg, az egyikük megszúrta, az áldozat a helyszínen meghalt. A gyanúsítottak őrizetben vannak, kezdeményezték letartóztatásukat. Minden második magyar munkavállaló váltott már pályát, ez derül ki egy állásközvetítő portál friss kutatásából. Ebben rámutatnak, hogy 10 dolgozó közül 3 gondolkozott el komolyan a váltáson, de végül nem lépte meg, és 10-ből csak 2 munkavállalónak nem volt ilyen indítatása. Az is kiderül, hogy a nők és a férfiak szinte azonos mértékben váltottak már szakterületet életük során. A leginkább befolyásoló tényezők a bér mellett a jobb vezetői hozzáállás és vállalati légkör, vagy a nagyobb szakmai megbecsültség. Saját alkotásait ragasztotta a falra a Mona Lisa közelében a Louvre 2 látogatója. A német tettesek szombaton a Da Vinci festményt is őrző teremben egy-egy képet erősítettek fel ragasztó szalaggal a falra. A Párizsi Múzeum biztonsági szolgálata lecsapott rájuk, majd jöttek a rendőrök is, és letartóztatták őket. A gyanúsítottak azt mondták, mindezt szórakozásból csinálták, most viszont felelniük kell a falak megrongálásáért. A híres festménynek egyébként nem esett baja. A hírek végén már is mondom, hogy a folytatásban milyen időre számíthatunk. Változóan felhős idő lesz, elvétve lehet kisebb eső, zápor, a szél továbbra is élénk marad, a Dunántúlon lehetnek erősebb lökések. Hajnalra 7-13 fok közé hűl a levegő, a szélvédett hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebb is lehet. Holnap nagyrészt napos idő lesz, felhőátvonulások mellett kialakulhat zápor, zivatar, 16-21 fok között alakulnak a csúcsok. A következő napokban is hasonló idő lesz, de kicsit emelkedik majd a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Múlt héten bajba voltunk ugye itt a mix elején, hogy a indián nyár, vénasszonyok nyara mikor van, hogy hívják. Hát, hogy mikor van, azt nagyon sokan elküldték nekünk a 06-25-55-155-re, köszönjük szépen, hogy ez majd szeptember vége, október eleje.
3: Igen.
2: Amikor megint jön egy picike ilyen felmelegedés, ilyen szélcsendes időn, kellemes, és a többi, és a többi. De nem nagyon kaptunk ötletet vagy tippet arra, hogy akkor ilyen nagyon PC módon ezt hogy kell hívni, hogy a hölgyeket se és az indiánokat se sértsük meg.
3: Igen, pontosan.
2: Bár nem tudom, én mondjuk örülnék, hogyha én indián lennék, és elneveznék rólam a
3: teljesen tök jó, persze, semmi baj vele.
2: Na mindegy, jó. Music Sounds Better With You, még egy órán keresztül Classic House, Lauer Christian mostantól a lemezjátszok mögött egészen 8-ig.
3: Szevasztok, hej!

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Hát most jut eszembe. Hát te nem is szapoztál idén nyáron Tihanyba. Tele voltál idővel.
2: Sajnos.
1: Tele voltál idővel, mit csináltál? Otthon ültél, lógattad a lábadat, ahelyett, hogy
2: igen.
1: Megkerested volna a többi mix albumodat, amit már rég lejátszhatnánk itt, ugye?
2: Hát, igen.
1: Megint nekem kell megvenni a régi albumaidat neked?
2: Azért örök hálám egyébként tényleg. Tehát az nagyon-nagyon komolyan, az ki van rakva.
1: Nem, csak ez a szaszolnagetre jutott eszem, hogy az valamelyiken rajta van,
2: nem,
1: ugye?
2: Nincsen rajta, nem. Sajnos. Igen, az egy pont egy ilyen kieső korszakban jött ki az a dal, és az már nem fért rá. Nagyon-nagyon sajnáltam egyébként, tényleg. Ez nagyon jól sikerült kis muzsika volt.
1: Jó, ugye nem úszod meg azért, tehát lesz idén is Lower Mix Album visszahallgatás.
2: Mindenképpen.
1: Jó, melyik volt? Tehát akkor a Klub Fiesta kipipálva, mi is a következő?
2: A diszkotek.
1: Diszkotek? Na jó van. Na, akkor majd valamikor eszközlünk egy Lower Christian Diszkotek Remix Album, vagy ez Mix Album visszahallgatást.

0: Rock Mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: Nagy fájdalmam ugyanis, még mindig nem tudtam feldolgozni. A pszichológusom mondta, hogy beszéljek róla sokat, és akkor hát, ha kiül belőle. Igen, ugye, hogy hát, hogy ugye Fatboy Slim, meg Big Beach Boutique, meg Brightoni tengerparti buli, amire jegyem volt, és nem tudtam elvenni. Na mindegy, és hogy képzeld el, hát nyilván előtte, utána, közben én ott néztem ugye a social médiát, hogy ki, mi, mit rak fel, és a többi, és a többi. És már nem vagyok benne biztos, hogy ez a dal, ami most érkezik, de ugye ez is a klasszik Big Beach Boutique 2-n, a bulin is, meg ugye hát az ott rögzített hanganyagon, ugye igen, rajta van a Raven Maisie Real Life.
3: Persze. És alap a, dolog ugye a Queen sampling.
2: Igen, igen, igen, miatt. Igen. És egy csaj felrakta, hogy ráüzent a Fatboy Slimre. Nem tudom, hogy amúgy is benne lett volna, de az volt a lényeg. A csaj ráüzent a Fatboy Slimre, hogy figyelj, én az ős, tehát a Big Beach Boutique-on nem tudtam ott lenni, mert akkor még nem születtem meg, de hogy most ott leszek apámmal, és hogy légy olyan kedves, játsz már le a nem tudom mit. Azt hiszem ez volt, de nem vagyok benne biztos.
3: Mennyire kemény.
2: És visszajött a Fatboy Slim, hogy minden további nélkül. És lapozol a sztoriba, és nézzek, áll a szőr a karomon, és lapozol a sztoriba, és ott van, ahogy a Fatboy Slim játsza a dalt, amit ennyi kért a csaj, mert hogy, szóval, hogy így...
3: Egyébként nagyon-nagyon kíváncsi vagyok a tracklistájára, még nem rakták fel, képzeld el sehova.
2: Igen, és szerintem biztos vagyok benne, hogy ugye 4 nap 4 különböző tracklista.
3: Igen.
2: Jaj, csak legyen már jövőre is. Léci. Ha valaki ismeri, valaki hallja, akkor Norman, please.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Ma van az Alzheimer-kór világnapja, átalakítják a pedagógusok továbbképzési rendszerét, tovább lehet jelentkezni a Teszed akcióra. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Ma van az Alzheimer-kór világnapja. A betegség 1 millió embert érint Magyarországon betegként vagy hozzátartozóként, hívták fel a figyelmet szakemberek. Az Alzheimer-kór a demencia leggyakoribb oka, és hazánkban mintegy 200-300-an szenvednek tőle. Fontos a korai diagnózis, mivel hatékony gyógyszeres kezelés nincs. Hangsúlyozták, hogy az esetek csak nem fele megfelelő életmóddal megelőzhető, vagy jelentősen késleltethető lenne. Arra is rámutattak, hogy Magyarországon nincs átfogó demencia stratégia, és mivel itthon nem minősül fogyatékosságnak, a betegség terheinek túlnyomó többségét a családok viselik. Átalakítja a kormány a pedagógusok továbbképzését. A készülő kormányrendelet alapján első körben megszüntetnék a pedagógusok úgynevezett tartalmi megújító képzéseit. A gyakornokoknak nem kell majd vizsgázni a nemzeti alaptantervből, és az intézmények belső képzéseket is szervezhetnek. Az átalakítás második ütemében visszaépítenék a piaci alapú szabadon választható képzéseket is a rendszerbe, és bevonják az óvodai és bölcsődei dolgozókat. Ismét drágult egy kicsit a benzin. A 95-ös átlagára mára 1 forinttal emelkedett, így 1 literért 636 forintot kérnek. A gázolajára nem változott, 1 liter átlagosan 709 forintba kerül a kutakon. Meghosszabbították a jelentkezési időt az idei Teszed hulladékgyűjtő akcióra. Szeptember 27-éig, azaz vasárnapig lehet regisztrálni. Az ország legnagyobb szemétszedési kampányát idén október 12-e és 18-a között tartják. Az eseménnyel egyebek mellett az illegális hulladékelhelyezés megelőzésére és megszüntetésére hívják fel a figyelmet. Idén már mintegy 2 milliárd forintos bírságot szabott ki a GVH. Az összeg már landolt is a központi költségvetésben. Azt is kiemelték, hogy mindemellett a Temu legalább 882 millió forint, az About You pedig mintegy 500 millió forint kompenzációt fizetett a magyar vásárlóknak a versenyhivatal eljárásai nyomán. 6 új kartel eljárás is indult, ezekben több mint 250 vállalkozás érintett. Változóan felhős idő lesz, elvétve lehet kisebb eső, zápor, a szél továbbra is élénk marad, a Dunántúlon lehetnek erősebb lökések. Hajnalra 7-13 fok közé hűl a levegő, a szélvédett hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebb is lehet. Holnap nagyrészt napos idő lesz, felhőátvonulások mellett kialakulhat zápor, zivatar, 16-21 fok között alakulnak a csúcsok. A következő napokban is hasonló idő lesz, de kicsit emelkedik majd a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Mi a közös a minigolfban és az Alzheimer korban? Nagyon olcsó poén lenne azt mondani, hogy hát tudom, csak már nem emlékszem rá. Mindkettőnek ma van a világnapja szeptember 21-én, és hogy mi a közös a Savage Gardenben, Eminemben és a Madison Avenue-ban? Hát, hogy mindhárman érkeznek a következő órában, 8 és 9 óra között itt a Best FM.
2: Ez a Night Shift a Best

Best FM, a legjobb zenék. A most érkező dal producerei Tim Kelly és Bob Robinson úgy készítették ezt a dalt, hogy az volt a fejükben, hogy ezt majd Jackónak, Michael Jacksonnak szeretnék odaadni. Később aztán dolgoztak együtt Jackóval, de ez a dal nem a pop királyai, hanem Cisco élet. Jön a Tongson!

Best FM a legjobb zenék, és ahogy a gyors étteremben szoktak görög hetek lenni, nálunk most ausztrál percek vannak. A Savage Garden és az I Want You után szintén Ausztráliából érkezik a Madison Avenue, és a Who the Hell Are You?

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább és folytasd az álmod.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Egy ezresért utazhatunk az országban holnap az autómentes napon. Segít a KSH az éghajlatváltozás nyomon követésében. Közeleg a kutatók éjszakája. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Automatikusan érkezik a dízel támogatás. Idén 4 részletben összesen 20 000 forintot kapnak a legfeljebb 150 lóerős, kizárólag dízelüzemű járművet üzemben tartó magánszemélyek. Ezt nem kell külön igényelniük, és bankszámlaszámukat sem kell bejelenteniük, közölte a NAV. Az első 5 000 forintot szeptember 30-án küldik. Annak, akinek az adóhivatal nem ismeri a számlaszámát, a postás kézbesíti majd az összeget. Az autómentes nappal zárul az Európai Mobilitási Hét. Még egy napig ingyen lehet kerékpárt szállítani a vonatokon. Ráadásul a holnapi autómentes napon 999 forintos napi eggyel korlátlanul lehet utazni a helyközi járatokon az egész országban. Csak a felárakat, például a helyjegyet kell külön megváltani. Magyarország egyébként idén már 25. alkalommal csatlakozott az

0: Európai Mobilitási Héthez. Az éghajlatváltozás legfontosabb hazai folyamatait mutatja be a KSH új interaktív kiadványa. 50 mutató segítségével szemléltetik a változásokat. Eszerint Magyarország éghajlata számottevően megváltozott az elmúlt évtizedekben. Az átlaghőmérséklet folyamatosan emelkedik, gyakoribbak és hosszabbak a hőhullámok. Évről évre nő a hőségnapok és a trópusi éjszakák száma, melyekből 2000 előtt legfeljebb évi 2-3 volt, tavaly előtt pedig már átlagosan 16. Hétvégén rendezik a kutatók éjszakáját. Pinteken és szombaton országszerte több mint 200 helyszín várja az érdeklődőket. Látványos kísérletek, bemutatók, előadások és interaktív foglalkozások is szerepelnek a programok között, mondta rádiónknak Kardon Béla, az esemény fő koordinátora.
1: A kutatók éjszakájának az a célja, hogy egyrészt bemutassa a kutatót a társadalomnak, különösen a fiataloknak, és ez vezet rögtön a második célhoz, ami ugye arról szól, hogy a kutatói szakmát, mint olyat népszerűsítsük a fiatalok között. 50-nél több városban, 160-nál több parterintézményben, 200-nál több helyszínen több mint 2000 program szokott lenni. Gyakorlatilag minden intézmény a saját maga eredményeit mutatja be.
0: Változóan felhős idő lesz, elvétve lehet kisebb eső, zápor, a szél továbbra is élénk marad, a Dunántúlon lehetnek erősebb lökések. Hajnalra 7-13 fok közé hűl a levegő, a szélvédett hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebb is lehet. Holnap nagyrészt napos idő lesz, felhő átvonulások mellett kialakulhat zápor, zivatar, 16-21 fok között alakulnak a csúcsok. A következő napokban is hasonló idő lesz, de kicsit emelkedik majd a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
4: Hosszú évekig megvoltam róla győződve, hogy az M&S, az a Milk & Sugar takarja, illetve hogy a Deep Swing az egy olasz formáció, mindkettőben tévedtem. A Deep Swing Los Angeles illetőségű, az M&S pedig Ricky Morrisont és Frank Sidolit, két brit producert takar. A Sassol Nuggettel indítjuk az órát, és aztán hamarosan jön majd az In The Music is.
3: Ez a Night Shift a Best

Rastafam a legjobb zenék. Az elmúlt évek nyilatkozatai alapján bevallom őszintén, ezt nem láttam jönni, pláne nem ebben a formában. Újra összeállt a Faith No More, és januárban Ausztráliában és Új-Zélandon fognak koncertezni a System of a Down előzenekaraként. Aztán remélhetőleg nyáron már összetedik magukat, és jönnek majd Európába is. Érkezik az Easy, itt a Best-en.

Best FM, a legjobb zenék, One Night Stand, egy éjszakás kaland. Hát valami ilyesminek hirdette meg szeptember 12-i újra egyesülő koncertjét a Mystic. 20 évet kellett erre várni. Hogy lesz ebből még több, hát azt talán csak a zenekar és a menedzsment tudja. A Scandalous érkezik most itt a Best FM.

0: és délután 2 között rendezvény miatt kell az autósoknak ezekre a korlátozásokra számítani.
1: I got the love in the music. I got soul.

Ez a Night Shift White Boy-jal. SMS, Viber és telefonszámunk 0620 55 55 155. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Átalakul a pedagógusok továbbképzése, meghosszabbították a jelentkezést a TESZED akcióra, szélrekordot hozott a hajnal a fővárosban. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Átalakítja a kormány a pedagógusok továbbképzését. A készülő kormányrendelet alapján első körben megszüntetnék a pedagógusok úgynevezett tartalmi megújító képzéseit. A gyakornokoknak nem kell majd vizsgázni a nemzeti alaptantervből, és az intézmények belső képzése

0: is szervezhetnek. Az átalakítás második ütemében visszaépítenék a piaci alapú szabadon választható képzéseket is a rendszerbe, és bevonják az óvodai és bölcsődei dolgozókat. Meghosszabbították a jelentkezési időt az idei Teszed hulladékgyűjtő akcióra. Szeptember 27-éig, azaz vasárnapig lehet regisztrálni. Az ország legnagyobb szemétszedési kampányát idén október 12-e és 18-a között tartják. Az eseménnyel egyebek mellett az illegális hulladékelhelyezés megelőzésére és megszüntetésére hívják fel a figyelmet. Minden második magyar munkavállaló váltott már pályát, ez derül ki egy állásközvetítő portál friss kutatásából. Ebben rámutatnak, hogy 10 dolgozó közül 3 gondolkozott el komolyan a váltáson, de végül nem lépte meg, és 10-ből csak 2 munkavállalónak nem volt ilyen indítatása. Az is kiderül, hogy a nők és a férfiak szinte azonos mértékben váltottak már szakterületet életük során. A leginkább befolyásoló tényezők a bér mellett a jobb vezetői hozzáállás és vállalati légkör, vagy a nagyobb szakmai megbecsültség. Elfogták az erzsébetvárosi emberölés feltételezett elkövetőit. A két férfit tegnap este Csepelen találták meg, közölte a BRFK. A tettesek péntek hajnalban a 7. kerületben egy 36 éves férfit támadtak meg, az egyikük megszúrta, az áldozat a helyszínen meghalt. A gyanúsítottak őrizetben vannak, kezdeményezték letartóztatásukat. Megdőlt a fővárosi szélrekord. A Jánoshegyen ma hajnalban 92,9 km/órás szénlökést rögzítettek. Ezen a napon korábban 90 kilométeres volt a legerősebb szél. Most ez a 2017-es csúcs dőlt meg. Változóan felhős idő lesz, elvétve lehet kisebb eső, zápor, a szél továbbra is élénk marad, a Dunántúlon lehetnek erősebb lökések. Hajnalra 7-13 fok közé hűl a levegő, a szélvédett hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebb is lehet. Holnap nagyrészt napos idő lesz, felhő átvonulások mellett kialakulhat zápor, zivatar, 16-21 fok között alakulnak a csúcsok. A következő napokban is hasonló idő lesz, de kicsit emelkedik majd a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Ashernek és Sophie Alice Bestonnak teljesen más tapasztalatai vannak a zenés-táncos szórakozó helyekkel kapcsolatban. DJ Gara's Falling in Love, ezt hozza majd Asher, Sophie Alice Bester pedig a Murder on the Dance Floor-ral nyitja ezt az órát, ahol egyébként a szombat estét isteníti majd Wickfield a Saturday Night-tel és Cuny Williams a Saturday-jel.
1: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, amikor 2 évvel ezelőtt itt volt, 18 dal játszott a budapesti koncertjén, az idei Papp Lászlós koncertjén pedig 20 dallal örvendeztette meg a rajongókat. Én támogatom abszolút, hogy Lenny Kravitz folytassa ezt a fajta tendenciát. Jöjjön 2 évente, és mindig játszom csak 1-2-3 dallal többet a budapesti rajongóknak. Fly Away, persze, hogy ez is felcsendült a Papp Lászlóban augusztus 2-án. Ez jön most itt a

Best FM a legjobb zenék, és akkor legalább mi teremtsünk egy picike nyári hangulatot az Afrumadeuszával, ha már az időjárásra nem számíthatunk holnap. Hosszú idő után először 20 fok alatt marad a nappali maximum. 19 fokra kell számítani országszerte mindenhol, és ha ez nem lenne elég, akkor felhő és szél is lesz.

Best FM, a legjobb zenék, idén végre érkezik a Shrek 5. része, 28-ban pedig állítólag lesz egy előzményfilm is, ami a szamárról fog szólni, aminek ugye Eddie Murphy a szinkronhangja, és hogy mik az Eddie Murphynek ehhez a dalhoz? Hát, hogy egy híres stand-up estjének egy bizonyos részében mondta ezt tanácsként a férfiaknak, tagadni mindent, akkor is ha rajta kapnak. It wasn't me, jön segély!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Holnap lesz az őszi napi egyenlőség, vagyis holnaptól már egyre hosszabbak lesznek az éjszakák, és egyre rövidebbek a nappalok. És ha már ilyen csillagászati adatoknál tartunk, holnap reggel 6:30 lesz majd a nap felkelte. Nálunk meg a következő órában a Sunrise, köszönhetően a Simply Rednek, hamarosan itt a Best FM.
1: Ez a Night Shift a Best FM.

Best of a legjobb zenék áll a Bála CNC Music Factory körül. A csapat egyik alapítója, Robert Cleville, 30 millió dolláros kártérítést követel Freedom Williams-től, a rappertől, aki a Gonna Make You Sweat, a Here We Go és a Things That Make You Go című kislemezeken is szerepel, mint vendégelőadó, mert hogy hivatalosan sosem volt a CNC Music Factory tagja, ennek ellenére most már évek óta CNC Music Factory néven turnézik szerte a világban. Na hát ebből lett elege Robert Cleville-nek, és ezért nyújtott be most egy keresetet az amerikai bíróságra, 30 millió dolláros kártérítést követel. Jana, do you wanna get funky, itt a Best-en.

Best FM a legjobb zenék, a hétfőnek ezennel vége. Holnap este 6-kor 120 percnyi funkival indítjuk majd a keddestét. Keddi rezidensünk DJ Hangya is csatlakozik majd hozzám 7-től 8-ig. Ő áll majd a lemezjátszók mögött. Úgyhogy akkor zárom a mai night shiftet, de holnap újból együtt lehetünk together again. Janet jön, én meg megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.